0: mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra. Az együttes jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

microfone.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Kisebb földrengést mértek hétfő kora reggel a magyar-horvát határ közelében. A HunRen Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Rádió Szeizmológiai Obszervatóriumának műszerei szerint szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földmozgás történt. A rengés középpontja a Baranya vármegyei Sejétől mintegy 18 kilométerre a magyar-horvát határ közelében volt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a földrengéssel kapcsolatban nem érkezett lakossági bejelentés sem az obszervatóriumhoz, sem a katasztrófavédelemhez. A 2,5-ös magnitúdójú rengés általában csak kisebb mértékben érzékelhető, és jellemzően nem okoz károkat. A szakemberek folyamatosan figyelik a térség szeizmikus aktivitását. Egészen különleges meghívást kapott a NOX, a magyar együttes Kazasztánban az Altaj, azaz a Türk Világ Aranybölcsője Fesztiválon képviselhette Magyarországot egyedüli magyar előadóként. Péter Szabó Szilvia, az együttes énekese elmondta, először azt hitték, valaki tréfát űz velük, csak a későbbi egyeztetések után vált egyértelművé, hogy valóban számítanak rájuk. A fesztiválra olyan országokból hívtak előadókat, amelyek népei több mint 1000 éve az Altaj térségéből vándoroltak el, és előadóik a hagyományokat is őrzik. A NOX egy több ezer hektáros nemzeti parkban mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra, az együttes jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 24 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Kisebb földrengés mértek hétfő kora reggel a magyar-horvát határ közelében. A HunRen Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Rádió Szeizmológiai Obszervatóriumának műszerei szerint szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földmozgás történt. A rengés középpontja a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre a magyar-horvát határ közelében volt. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a földrengéssel kapcsolatban nem érkezett lakossági bejelentés sem az obszervatóriumhoz, sem a katasztrófa védelemhez. A 2,5-ös magnitúdójú rengés általában csak kisebb mértékben érzékelhető, és jellemzően nem okoz károkat. A szakemberek folyamatosan figyelik a térség szeizmikus aktivitását. Egészen különleges meghívást kapott a NOX, a magyar együttes Kazasztánban az Altaj, azaz a Türk Világ Aranybölcsője Fesztiválon képviselhette Magyarországot egyedüli magyar előadóként. Péter Szabó Szilvia, az együttes énekese elmondta, először azt hitték, valaki tréfát űz velük, csak a későbbi egyeztetések után vált egyértelművé, hogy valóban számítanak rájuk. A fesztiválra olyan országokból hívtak előadókat, amelyek népei több mint 1000 éve az Altaj térségéből vándoroltak el, és előadóik a hagyományokat is őrzik. A NOX egy több ezer hektáros nemzeti parkban mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra, az együttes jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.

újra átélni a 90-es éveket.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 15-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Rubik Bélát, a Csemadok regionális alelnökét és a nóta verseny szervezőjét hallják.
3: Alakulása visszanyúlik egészen a 90-es évek elejére, amikor még valamikor Ipolyvarbón kezdődött a magyar nóta énekesek versenye, még csak ilyen bemutató volt, és tulajdonképpen ebből nőtt ki későbbiekben ez országos versenyé, hiszen nem volt ennek a műfajnak országos verseny. Tudjuk, hogy a Csemadok rengeteg különböző kategóriába, témába szervez versenyeket, a versmondástól, a citerásokon keresztül, a néptáncig, a mesemondókig, és hát ez a műfaj nem volt képviselve, holott ahogy akkor egy 27 évvel ezelőtt, amikor is ennek a hiánypótló versenynek próbáltunk valamilyen teret adni itt a régióban, és hát azóta töretlenül szinte megy, és nagyon sok nótaénekes kapott már arany, ezüst, bronz minősítést, amelyel járhatják gyakorlatilag a Kárpát-medencét és a rádióműsorokat.
0: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Máté Györgyöt, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
4: A Dornyai Béla Múzeum idén össze is az iskolákat megszólította, hogy a kínálatunkban lévő kiállításokat, programokat bemutassa, és együttműködjön ezekkel a tanintézményekkel, óvodáskortól egészen a középiskoláig. A kiállításaink, az állandó kiállítások mellett ugye lesznek időszaki tárlataink, például a leventé, cserkészek, úttörők, vagy a képzőművészeti témában lévőek, vagy más témában is. Ezeket ajánlottuk ki, hogy jöjjenek a tanóra keretén belül, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat is ajánlottunk ezekhez a kiállításokhoz, illetve az állandó programjaink közül üvegfestés például, vagy Balázs János raktárlátogatása és egyebek. Ugye itt a másik, amit tudunk kínálni, hogy a szakembereink, mind a történészek, mind a régészek, a művészettörténészek, irodalomtörténészek és néprajzosok előzetes egyeztetés alapján bármelyik tanintézménybe kimenve megtartanak egy-egy ilyen speciális órát vagy valamilyen előadást.
0: Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A gödi Németh László általános iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nod darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Anett és Bernadett különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszég László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. Susán Ferencet, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház művészeti igazgatóját hallják.
2: 24-én szeptemberben újabb premiért mutat be a Zente Ferenc Színház Két néni, ha megindul címmel, amely egy temetői road movie-nak nevezhető két testvérpár találkozása a temetőben gyakorlatilag, amikor kutatják a szüleiket, és ez nagyon izgalmas, érdekes szituációkat szül, néha keserves, egy kis öröm, egy-két könyv, és úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas kikapcsolódást ígér a nézőinknek. Ez nagyon érdekes, hogy az előadás gyakorlatilag elkészült, hiszen Budapesten a Karinti Színházzal közösen mutatjuk be ezt a produkciót. Ott már megvolt a premier, itthon készülünk az itthoni bemutatóra, tehát abban már biztosak lehetünk, ami már Pesten bevált, hogy nagyon szerette a közönség, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy Salgótarjánban is nagy siker lesz. Talán egy-két jegy még elérhető, a bemutatóra, illetve az követő két napon játsszuk még az előadást, és természetesen az évad folyamán több alkalommal lesz műsoron a kamarateremben.
0: 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Megnyerte a Győr Rallyt a Széchenyi Vince Ferenc és navigátora Kocsis György. A kétszeres abszolút magyar bajnok páros Skoda Fabia RS Rally 2-vel 53 perc 46,6 másodperces idővel teljesítette az országos bajnokság negyedik futamát. A közel 100 kilométeres 8 gyorsasági szakaszból álló versenyen Klaus Kristóf és Bán Viktor végzett a második helyen 47 másodperces hátránnyal. A dobogó harmadik fokára Tóth Tibor és Szabó József állhatott fel másfél perces lemaradással. A magyar bajnokság utolsó futamát november elején rendezik Szerencsén és környékén.
1: Időjárás.
0: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt.

0: Csak a te mesélj.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 15-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi Rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Rubik Bélát, a Csemadok regionális alelnökét és a nóta verseny szervezőjét hallják.
4: Alakulása visszanyúlik egészen a 90-es évek elejére, amikor még valamikor Ipolyvarbón kezdődött a magyar nóta énekesek versenye, még csak ilyen bemutató volt, és tulajdonképpen ebből nőtt ki későbbiekben ez országos versenyé, hiszen nem volt ennek a műfajnak országos verseny. Tudjuk, hogy a Csemadok rengeteg különböző kategóriába, témába szervez versenyeket, a versmondástól, a citerásokon keresztül, a néptáncig, a mesemondókig, és hát ez a műfaj nem volt képviselve, holott ahogy akkor egy 27 évvel ezelőtt, amikor is ennek a hiánypótló versenynek próbáltunk valamilyen teret adni itt a régióban, és hát azóta töretlenül szinte megy, és nagyon sok nótaénekes kapott már arany, ezüst, bronz minősítést, amelyel járhatják gyakorlatilag a Kárpát-medencét és a rádióműsorokat.
1: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Máté Györgyöt, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
5: A Dornyai Béla Múzeum idén össze is az iskolákat megszólította, hogy a kínálatunkban lévő kiállításokat, programokat bemutassa, és együttműködjön ezekkel a tanintézményekkel, óvodás kortól egészen a középiskoláig. A kiállításaink, az állandó kiállítások mellett ugye lesznek időszaki tárlataink, például a leventé, cserkészek, úttörők, vagy a képzőművészeti témában lévőek, vagy más témában is. Ezeket ajánlottuk ki, hogy jöjjenek a tanórák keretén belül, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat is ajánlottunk ezekhez a kiállításokhoz, illetve az állandó programjaink közül üvegfestés például, vagy Balázs János raktárlátogatása és egyebek. Ugye itt a másik, amit tudunk kínálni, hogy a szakembereink, mind a történészek, mind a régészek, a művészettörténészek, irodalomtörténészek és néprajzosok előzetes egyeztetés alapján bármelyik tanintézménybe kimenve megtartanak egy-egy ilyen speciális órát vagy valamilyen előadást.
1: Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Németh László általános iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nod darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Anett és Bernadett különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszég László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. Susán Ferencet, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház művészeti igazgatóját hallják.
0: 24-én szeptemberben újabb premiért mutat be a Zente Ferenc Színház Két néni, ha megindul címmel, amely egy temetői road movie-nak nevezhető két testvérpár találkozása a temetőben gyakorlatilag, amikor kutatják a szüleiket, és ez nagyon izgalmas, érdekes szituációkat szül, néha keserves, egy kis öröm, egy-két könyv, és úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas kikapcsolódást ígér a nézőinknek. Ez nagyon érdekes, hogy az előadás gyakorlatilag elkészült, hiszen Budapesten a Karinti Színházzal közösen mutatjuk be ezt a produkciót. Ott már megvolt a premier, itthon készülünk az itthoni bemutatóra, tehát abban már biztosak lehetünk, ami már Pesten bevált, hogy nagyon szerette a közönség, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy Salgótarjánban is nagy siker lesz. Talán egy-két jegy még elérhető, a bemutatóra, illetve azt követő két napon játsszuk még az előadást, és természetesen az évad folyamán több alkalommal lesz műsoron a kamarateremben.
1: 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Megnyerte a Győr Rallyt a Széchenyi Vince Ferenc és navigátora Kocsis Győr. A kétszeres abszolút magyar bajnok páros Skoda Fabia RS Rally 2-vel 53 perc 46,6 másodperces idővel teljesítette az országos bajnokság negyedik futamát. A közel 100 kilométeres 8 gyorsasági szakaszból álló versenyen Klaus Kristóf és Bán Viktor végzett a második helyen 47 másodperces hátránnyal. A dobogó harmadik fokára Tóth Tibor és Szabó József állhatott fel másfél perces lemaradással. A magyar bajnokság utolsó futamát november elején rendezik Szerencsén és környékén.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedés.
1: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő
6: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
7: Óriási tapsvihar közepette kívánunk. Nagyon szép reggelt mindenkinek. Hello! Itt vagyunk. Várjátok, hol vagyunk? Itt vagyunk. Igen, itt vagyunk, elmúlt 6 óra héttel, úgyhogy indítjuk a startmenünket. Reméljük, hogy mindenki megvan, jól van, rendben van, és különben is. Orri csak Ádámot halljátok is, a Karvas Anyi is elvileg itt van. Sándor, jó reggelt, hello!
8: Csodás reggelt, na, itt csodás vagyok, van. Ébredést, na ná, hogy itt vagyok.
7: Jó van, csak meg itt a rendszert, én ellenőrzöm ilyenkor, még minden erre megy, arra megy, amarra megy, úgyhogy na, kordában kell meg itt az első indulást tartani. Jól van, na nézzük, akkor kezdjük.
8: Nézzük meg, hogy szeptember

0: Természetesen, ugyanis európai mozdonyvezetők napja van ma.
1: Wow.
0: És hát jó utat nekik, vezessetek óvatosan, és szóljon a megafon. Hát
1: nem hangosan. Nem tudom, hogy a mozdonyban lehet egyébként nekik csapatni.
0: Hogy ne lehetne rádiózni?
1: Igen, tehát lehet
0: rádiózni. Nem egyszer hallottam is.
1: Hogy ott nyomatják?
0: Még gyálon laktam, és akkor a vonaton ott ültem elől, tudod, és hallottam, hogy szólt a rádió. Persze.
1: Hát az óriási. Na, hát akkor legyek is akkor egy nagy pacsinja. Oké, na, mivel foglalkozunk többek között ma? Igen, nézem közben az adás menetünket, hogy mi lesz. Jaj, hát tényleg, a Heckli Martinékat fölhívjuk telefonom, akik ugye tök mag termesztők, készítők, és igen, velük beszélgetünk, mert hogy nagyon hamar mindjárt itt van, hál' Istennek, ugye nyitott portonakok, amely egy országos program, és ugye múlt héten beszélgettünk Bíró Annával azzal kapcsolatban, mint ugye ő a főszervezője a Nógrád megyei helyszíneknek, hogy mi minden lesz, és ugye azt mondtuk, hogy akkor 1-2-3 gazdálkodót, családot egy picit bemutatunk nektek, elhúzván még a mézes madzagot, hogy akkor kiket és hogyan lehet majd meglátogatni, úgyhogy Martinékkal fogjuk kezdeni, és vele beszélgetünk majd, hogy indult ez a család, történet, mivel várják majd egyébként az érdeklődőket, úgyhogy egy picit belássuk magunkat a tök mag készítés rejtelmeibe. Jó? Tehát, hogy tudjátok, hogy leültök film elé, és akkor van csilis, van sózott, ezeket lehet így kamálni, hogy ne csak egyébként popcorn edetek, vagy pisztáciát, tök mag is tök finom, és hát a Martinék ebben azért benne vannak, és hogyha az ember azért jár kell, akkor látja a termékeiket mindenhol, úgyhogy beszélgetünk egy picit velük a családról, meg erről az egészről. Na, úgyhogy többek között ő a vendégünk ma, meg persze minden más is jön, ami szokott, úgyhogy a dalokkal indulunk is.

0: Meg a slágerek után, meg a slágerek jönnek, kedves hallgatók, mert hogy ha kedd, akkor 80-as évek, és hát azért egy picit csúsztatok, mert hogy a Nóta az 78-as, viszont nem mehetek el.
1: Jaj, két év ide vagyok.
0: Nem mehetek el szó mellett, vagy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a mai napon születik Ola Brunkert. Na vajon ki lehet Ola Brunkert?
1: Én nem hallottam még soha, bevallom
0: értésen. Hát, szerintem az abba falok mindenképpen tudják azt, hogy ki is az Ola Brunkert, úgyhogy róla is szó lesz, meg arról a dalról is, amit most nektek bejátszok.

a legkedvesebb, a legimádottabb nótám egyébként az Abba összes slágerő. Egyik legjobb dal, ugye Agneta, Annifrid, Björn meg Benny, ugye mindannyian ismerjük, hogy az Abbát, a négy arcot, de volt valaki, azért több is volt, aki a háttérben volt, aki nélkül ez a svéd gépezet, ez sosem szólalt volna meg. Az egyikén ugye Ola Brunkert volt, a zenekarnak az állandó stúdiódobosa, ugye igazi zenei zseni volt, ő volt az egyetlen vendégzenész, aki az Abba összes stúdió lemezén játszott, a Waterloo dübörgésétől kezdve a legnagyobb diszkos lágerekig, és hát ebben a pár percben az ő emlékének adózunk egy olyan dallal, ami hát gyakorlatilag aminek a ritmusa, az ugye az ő keze munkáját dicséri.

78-as a nóta, ami ugye Stockholmnak a varázslatos és soha el nem sötétedő nyári éjszakáiról szól. Európa szerte óriási siker volt, és a listák élén volt, hát ugye abba a kéremben, de hogy a szerzői, Björn meg Benny utálták, mint hard gyerekek. Tehát nem bírták ezt a nótát, hetekig szenvedtek vele, úgy érezték, hogy valami hiányzik belőle, valami nem kóser, és a végén egy ilyen drasztikus lépésre szentek el magukat, mert hogy fogtak egy ollót, és szó szerint kivágtak a szallagból, a szallagon a dal teljes 45 másodperces lassú felvezetését. Az elejét gyakorlatilag levágták a szallagról, így úgy indul el a dal, ahogy mi már tudjuk, hogy elindul, egy ilyen keményebb diszkoritmussal, és ugye gyakorlatilag azzal a pulzáló dobolással, amit ugye Ola Brunkert rakott alá.

0: Viszont ugye Björn meg Benny annyira nem bírták a végeredményt sem, hogy végül nem tették rá a dalt a Volevu lemezre. Viszont a közönséget ez egyáltalán nem érdekelte, mert ugye a Summer Night City-t, ezt a klubok is, meg a rádiók is folyamatosan játszották, tehát hogy így ugye felülírta a történetet, hogy hiába, hogy egy szerzőpárosnak ez nem tetszett, meg nem akarták, illetve kezdve a közönség, a rajongók akarata döntött, hogy egy dal fönnmarad-e, avagy sem. Ugye milyen érdekes? És hát nagyon hát jó, igen, hogy fönnmaradt, mert hogy egy brutálisan jó nótáról van szó. Jól van, gyerekek. Tessék ma abbát hallgatni, jó? És ne csak a
1: volőbút,
0: meg ilyesmiket, hanem az ilyeneket is. És hallgatni a dobot is, a basszusgitárt is, mert két olyan összetevője az abbának, ami nélkül tényleg nem működött volna az együttes.

0: Egy csomó jó dolog történt szeptember 15-én, fiúk, lányok, úgyhogy ezekből most szemezgetünk egy picit. Kezdjük is. Agatha Christie-vel! Ó, 1890-ben a mai napon, a délnyugat-angliai tengerparti Torquay városában látja meg a napvilágot. Teljes neve egyébként Agatha Mary Clarissa Miller. Imádom. Miss Marple is, Hercule Poirot is, én nagyon szeretem. Tehát ezek annyira jó történetek, hogy valami hihetetlen. Minden évben kaptam egy pár évvel ezelőtt karácsonykor egy karácsonyi krimiket, ugye benne van ugye Poirot karácsonya, meg ilyen kis 1-2-3 történet még pluszban. Én mindig ezzel szoktam ráhangolódni a karácsonyra. Tök jó, nagyon szeretem. Úgyhogy tessék Agatha Christie-t olvasni. Aztán 55 évesen mai napon a Greenpeace megalapították 1971-ben a mai napon. Marco Polo megszületik 1254-ben. Igen, hát ő egy kalandos úriember volt, azt lehet mondani.
1: Hát igen.
0: Ugye sejem meg fűszert akart, és ugye elindult az útnak, és akkor egészen valószínűleg eljutott Kínáig, és akkor megismerte egész Ázsiát, a mongol uralkodó udvarában is szolgált, és ugye visszatérése után a Velencébe fogságba került, ahol ugye az úti beszámolóját egy fogolytársa jegyezte le, és innen maradt meg. Aztán, hát a mai napon a föld másik felén nagy buli van, mert hogy Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras és Guatemala nemzeti ünnepe van, úgyhogy mai nap az ott bulika. Igen. Aztán először használnak csatában tankot. Ma. 1916-ban. A britek a németek ellen. A Somme csatának az idején történt. Igen. Hú, gyerekek. Hát, és ilyentől kezdve elszabadult a pokol, azt lehet mondani. Igen. Na ennyi. Jó, még a végére egy fontos színész, Tommy Lee Jones. Nagyon szeretem őt. A Hollywood egyik legjobb színésze szerintem. Ő a mai napon kereken 80 éves, úgyhogy Isten értesse a sötét zsarút is. És hát nagyjából ennyi, mert hogy előttünk egy régi nógrát, tegnaphoz képest, igen, tehát kb. Olyan régi, mint a tegnapi, úgyhogy ezt átbeszéljük most majd Gere Józsival.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1949. szeptember 15. Visszaugrunk az időben nagyon-nagyon sokat, és hát azt a kérdést tesszük fel itt magunknak, meg hát egymás közt is, meg hát ti is, kedves hallgatók, hogy hát annó kik is, vagy mik is voltak ezek a brigádok, mert hogy azt írja a cikk, hogy brigádban dolgozik a balasagyarmati értelmiség. A munka termelékenységének emelése érdekében Balasagyarmat vármegyei számvevőség dolgozói két brigádot alakítottak. A brigádokat a járási beosztásnak megfelelően osztották be, mert a számvevőség hivatása és feladata többek között a községek anyagi helyzete felett örködni, a községi költségvetésekre, valamint a számadások jóváhagyására nézve az alispához előterjeszteni. A két brigád egymással versenyzik, a brigádok célul tűzték ki, hogy a határidős ügyiratokat elkészítik. Na hát ebben mindent lehet érteni, csak azt mondom, ami a lényeg lenne. Bár megjegyzem, hogy mennyire érdekes az, hogy ugye még itt 49-ben vagyunk, tehát itt még a megyerendszer nincsen, és ugye még itt vármegyét tudunk olvasni, és tudunk még itt olvasni Alispánt is, még aztán most ez akkor gyakorlatilag a mai napon, vagy a mai napokban ez visszakeveredett ugye a régi érába, hát érdekesek ezek az összefonódások itt térben és időben. Na de, nem az a lényeg, hanem akkor kik voltak, hogy mik voltak ezek a brigádok? Gere József balasagyarmati helytörténész itt van a vonalban. Szia Józsi, jó reggel.
3: Jó reggel, szervusz.
0: Na, elolvastam ezt egyébként nem csak most, hanem vagy kétszer előtte. Hát nem mondom, hogy tiszta az, amit itt leírtak, úgyhogy valahogy tegyük rendben tényleg, hogy akkor ezek a brigádban való dolgozások ezek mit akarnak?
3: Hát igen, nézzük meg a dátumot, 1949 vége felé járunk. Ugye a kommunista hatalom átvételnek az éve, de még az utolsó leheletével működik a vármegyerendszer, működik a ispán, főispán, a
0: járások, igen.
3: Járások voltak, és ugye a számvevőség is a megyeházán. Ugye nem volt csak pár hónapjuk nekik, ők ezt nem tudták. Ugye 50-ben elment a megyeszékhely gyarmatról.
0: Igen.
3: Tehát egy nagy törés, nem csak a város, sem az ott dolgozók életébe is. És hát közben szép lassan és csendben bevezették a szovjet munkamódszereket. Ami aztán 40, jó 40 évig a nyakunkon is maradt. Ugye a sztalinista mozgalom ment, az élmunkás mozgalom és a brigád mozgalom.
0: No.
3: Ennek az a lényege, hogy a embereket ilyen munkacsoportokba terelték, teljesen önkéntes alapon, és hát ilyen különféle versenyeket generáltak, hogy nevet választottak, és akkor mi vagyunk a Sztálin brigád, ők a Rákosi brigád, és akkor mi többet dolgozunk, de gyakorlatilag a, hogy is mondjam, az emberek pénz nélkül több ösztönzése volt ez, semmi más.
1: Tehát, jó,
3: ez ugye, mint a kommunista szombat volt, amikor ugye ingyen dolgoztál, ha nem sikerült tervet hozni, még vasárnap is dolgoztál, nem kaptál itt egy
1: fényet se.
3: Valahol a brigád mozgalom is egy ilyen valami volt. Kezdetben az 50-es években ezt elég komolyan és keményen vették, aztán ez leszegédült, mert aztán ilyen, tényleg ilyen majd, hogy nem mondhatni például mi cégünket, ilyen baráti munkacsoporttá alakultak ezek a brigádok, ugye volt a brigádnapló, és akkor színházba mentek az emberek, moziba mentek az emberek, meg esetleg valamilyen korábban még atlaséken valami színdarabot tanultak be, és akkor azt előadták kis csoportba, művelési házba. Tehát volt ennek egy ilyen kulturális közösségteremtőre is, de igazából az emberek kizsigerése és hajtása.
1: Milyen szép ez, Józsi!
3: Válták ezt ki. A szovjetből is vették át Rákosék, aztán a nyakunkon maradt.
1: Nagyon szép. Jól van. Na, most már akkor minden tiszta. Köszi egy pár nap, és akkor folytatjuk, Józsi. Örültem, hogy itt voltál. Köszönjük. Szia, szia! Mi pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
6: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
7: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
6: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított.

0: Vasagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike! Ő
5: örvendek, Jane.
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet.
4: Úristen!
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: Megafon. A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi Rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyén nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Német László Általános Iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további 2 ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a 2 testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
11: Időjárás.
9: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
14: Közlekedés.
9: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
18: Megafon.
19: Nagyot szól.
20: Nagyon jó rádiózást és jó vételt kívánunk mindenkinek. Elmúlt 7 óra a híreket követően itt is vagyunk, és akkor elindítjuk a második óránkat a startmenüben. Reméljük, hogy mindenki rendben van, utakon óvatosan, jó figyelni mindenkire, meg mindenre, és hallgatni minket. Sanyika, jó reggelt neked is újfent, hello!
21: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Így van, szeptember 15-e kedd van, úgyhogy tényleg benne vagyunk rendesen a szeptemberbe, beindult az iskola, véget értek sajnos a szabik, de semmi baj, mi itt vagyunk veletek egészen 10 óráig, jönnek a megaslágerek, és az óra első témája is hamarosan érkezik.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek, kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát lehet, hogy a Karvai Sanyinak igaza van? Ezt a kérdést tettem föl, gyerekek, a napokban.
2: A Karvai Sanyinak mindig igaza van. Hát már megtanultad a 10 év alatt.
0: Barokkos túlzás, de most feltettem magamnak a kérdést, mert hogy egy érdekes cikket láttam egy pár nappal ezelőtt. Igen, már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztetett az Anthropic frissen felmondott kutatója, aki azzal vádolta az ágazat vezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára.
2: Én ezt mindig is mondtam, a kezdetén mondtam.
0: Ekkor jött elő belőlem ez a kérdés, és csak ezt át tudjuk beszélni akár itt közösen és annyira ketten, hogy talán lehet, hogy mégiscsak igazad lesz. Mégiscsak.
2: Lehet, hát igen, és sajnos tényleg rossz világ jön ránk, és rossz irányba tart a világ, ahogy szokták mondani, és jó magam is ezt mondom, mert én azt gondolom, hogy ki leszünk szolgáltatva az AI-nak.
0: Úgy érzed? Na akkor erről beszélgessünk majd, azt szerintem miben leszünk majd kiszolgáltatva. Jó, mert itt ez a 27 éves brit kutató az egyik közösségi oldalon azt írt, hogy hamarosan olyan rendszerek jöhetnek létre, amelyek képességei meghaladják az emberét, és szerinte ezek képesek lehetnek mindent feltörni, valamint valós hatalomhoz, illetve erőforráshoz jutni. És a fejlesztők komolyan úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia az évtized végére gyakorlatilag mindannyiunkat megölhet.
2: Jézus,
0: tehát ez nagyon ilyen legvészesebb forgatókönyvek vannak, és egyébként az egyik amerikai üzleti napilapnak úgy nyilatkozott ez az úriember, hogy a legszélsőségesebb forgatókönyv szerint ez már egyébként jövő végére kicsúszhat, tehát az ellenőrzés már így kicsúszott a folyamat, gyakorlatilag az emberi kéz alól, és azt tartja a legnagyobb veszélynek, hogy az emmi önállóan is tovább fejlődhet, és ugye még nehezebbé teheti az ellenőrzést. Na most erre az úriemberre még rákontrázott ennek az Anthropicnak a másik kutatója is. Az emmi rendszerek emberi érdekkel összhangban álló működésén dolgozó szakember, akinek ugye ez volt a feladat, ő azt írta, hogy becslése szerint 10%-nál nagyobb az esély annak, hogy az emmi a következő évtizedben kipusztítja az emberiséget. Jönnek az ilyenek. Most oké, hogy mennyire...
2: Meg is érdemli az emberiség, mert hagyja, mert hagyta, mert mi hatalmaztuk fel, mi tanítjuk meg az AI-t, tudod? Aha. Különböző dolgokra. Mi oktatjuk. Hát persze, hogy ő sokkal intelligensebb és okosabb, csak ő majd ezzel visszaél és kihasználja a helyzetet.
0: Jó, beszélünk erről, szerinted akkor, hogy te hogy képzeled el ezt, hogy kicsúszik az ellenőrzésünk alól, neked mik voltak eddig a félelmeid, tudjuk, mert erről beszéltük, azért átvehetjük megint, és hogy látod, mi fog történni akkor, hogyha tényleg ez itt be fog igazolódni, úgyhogy a kérdést azt továbbra is fel fogjuk tenni most ebben az órában, lehet, hogy a Karvainak igaza van?

0: Sötét fellegek gyűlnek felettünk, ezt mondja egy-két kutató, aki benne volt az AI rendszerek fejlesztésében, mégpedig az Anthropic nevű cégnél. Ezt kezdtük el mondani az előbb is, hogy egy pár nappal ezelőtt jött ez a figyelmeztetés az egyik 27 éves brit kutatótól, aki azt mondta, hogy már jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése. Ez az egyik legszélsőségesebb forgatókönyv persze, de egy másik kollega ennek nagyjából több mint 10%-ot adott, hogy ez simán megtörténhet. Na, aki...
1: Ez veszélyes és ijesztő.
0: Igen, tehát hogy te, Sanyika, te nem használod, ugye? Tehát semmilyen formában.
1: Nem, semmilyen formában. Pedig biztos hasznos, meg biztosan nagyon jó. Én ezt aláírom, de azért legyünk őszinték, hogy tényleg veszélyes, és átveheti az emberiség felett a hatalmat, az irányítást. Én ettől félek.
0: De miben látod, vagy hogy fog ez megtörténni szerinted? Mert most nyilván, akik benne vannak ebben, és használják napi szinten mondjuk az egyiket, a másikat, most téged kiröhögnek.
1: De most te csak az előnyeit élvezed, most még.
0: Igen, igen.
1: Most
0: igen.
1: Még tök jó, hogy kérsz tőle valamit, és ellát téged információ.
0: Jó, de továbbra is, Anyika, azért az úgy van, hogy nem szabad készpénz venni. Tehát én például az elmúlt hónapokban rendesen vitatkoztam vele, hogy higgye el azt, hogy nem Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Tehát, hogy...
1: ezt állítja, hogy Magyarország... De lehet, hogy látod, hogy ő tud valamit, tehát is
0: még,
1: már a jövőt
0: még nem tanulta meg, hogy itt most Magyar Péter a miniszterelnök. Vagy napokig...
1: Azt mondja az éjjel, hogy Magyarország miniszterelnök?
0: Orbán Viktor. Ezt mondta napokig. Vagy például nem hitte el azt, hogy Serre Péter meghalt. Tehát, hogy olyan hiányosságai vannak, olyan napra kiségei vannak, ugye, amiket nyilván, hogyha bepromptolod, megtanítod, stb., akkor lehet, hogy megragadnak, de mondjuk ilyenek voltak. Valamikor bekattan és tökrészséget írt, tehát, hogy egyszerűen...
1: Egyet mondj meg neked, na, drága Ádám, kérlek. Nyilván akkor ugye te is használod. Te azért egy picit is úgy szkeptikus vagy, nyilván te is vele, meg óvatos is vagy vele, hogy miért ad az emberiség neki ennyire, ekkora bizalmat?
0: Hát most megfejtett egy 200 éve porladó a matematikai problémát is. Nagyjából egy pár napja, ami ilyesmi hírt is olvastam. Tehát, hogy egyszerűen a kényelem, Sanyika, egyszerűen a kényelem. Egy kényelem. Tehát az, hogy
1: de magunkkal teszünk bajt, magunkban teszünk kár.
0: De figyelj,
1: nem fogunk gondolkodni.
0: Jó, de itt most tanácsot kérsz, például én tanácsot kértem tőle azzal, amikor csináltuk a lakást, hogy akkor ennyi meg ennyi amper van, töttöröm, és akkor, hogy milyen kombi tűzhely létesítése az optimális. És akkor azt gyönyörű szépen nekem levezette, hogy azért mert.
1: Talán meséltem már neked, hogy van egy kedves barátunk így a családban, a Kovács Vera, aki vidékre költözött Budapestről, és a Vera nagy udvar, nagy telek, igen? És akkor így egy vadonatúj házat építettek, és akkor de jó, meg megrendezte, és azt mondta, hogy ő szeretne fákat az udvarba. És nem azt csinált, hogy végigsétált az udvaron, és hogy aha, ide egy diófa, ide egy almafa. Megkérdezte az AI-tól.
0: Megtervezte tőle, milyen legyen
1: a kert. Terveztesse meg vele, hogy hogyan legyenek és milyen fákat javar. Döbbenetes.
0: Akkor mondjuk spórolsz, te, mint egyébként tehát, hogy itt a zsebben turkálós, mert mondjuk elvégzi ezt, nem tudom, egy kertépítő, akinek még lehet, hogy nincsen diplomája sem, csak mondjuk ami OK-é, elvégzi 40 ezer forintból, helyettem beírod a telefonodba, és így kész, és ott van a kép is. Tehát, hogy most ebben egyébként mi a rossz, Sanyi?
1: Mert nem az én akaratom érvényes.
0: Hát miért nem? Hát azt mondasz neki, azt változtatsz meg neki, amit akarsz. Tehát érted?
1: Jó.
0: Mit, hova telepítsék? Diófát telepítsék a kert közepébe? Én hülye vagyok hozzá, mert nem értek hozzá. Aztán nem mondja az AI, hogy hát nem kéne, mert akkor nem fog fülkinőni alatta, öreg. Tehát, hogy érted, amit most megkezded egy...
1: Jó, hogy felhívja egy olyanokra is a figyelmet, amiben nem gondolsz bele.
0: Hát persze. Tehát, hogy mit tudom én, te elmész Siófokra, és akkor tervezd meg, mert látássérült vagyok. Nem tudom, útvonalat, hogy akkor melyik a legoptimálisabb arra, hogy
1: abban nagyon profi. Abban
0: hát
1: nagyon
0: akkor mit akarsz? Tehát, hogy itt
1: útvonalak tervezésében nagyon jó.
0: Tehát ennyi, ennyi történt. Viszont ugye itt más az, amire a tudósok felhívták a figyelmet, és ugye lehet, hogy te ettől rettegsz egyébként, mert hogy az elmúlt hónapokban olyan kísérleti modellek támadásaira derült fény, amelyek során önálló feladatvégzésre tervezett ilyen EMMI ügynökök más vállalatok informatikai rendszerébe hatoltak be, és egy kísérleti modell kiszabadult az internetre, és a rábízott feladat megoldása közben egy másik rendszert tört fel. Tehát, hogy hogy ugye az EMMI rendszerek céljuk elérés érdekében olyan önálló lépéseket is tehetnek, amelyekre a fejlesztők nem számítanak. Sőt, mondok még egyet, nagyon érdekes ez is, és ez már azért egy picit újra elvilágít arra, hogy mi is ez a mitől félnek egyébként a szakemberek, hogy nemrég kiderült, hogy az egyik, igen, az egyik vállalatnak a mesterséges intelligencia ügynökei tavasszal tömegesen használtak egy német nyelvű Wikipédia oldalt, és az oldalon hagyott jegyzeteken keresztül válaszokat osztottak meg egymással. Tehát, hogy így beszélgettek. Érted? Tehát, hogy úgyhogy nem vették észre az emberek, hogy ott hagytak ilyen kis izéket, és akkor ott megtalálták ezt, hogy akkor ott könnyen lehet, és ennyitől kezdve ott ők beszélgettek egymással. Tehát inkább itt lesz a problémának a lényege, tehát nem ott te beírod azt, hogy tervezzük meg a kertet, szerinted milyen színű padlószőnyekhez milyen színű izé menjen, vagy hogy az élet bármilyen területén tud neked tanácsot adni, és tud
1: segíteni. Én tudom, hogy ő tőlünk neked. Tanul. Én tudom, hogy ő tőlünk tanul, de nem lehet, hogy az a baj, hogy annyi információval látjuk előtt, hogy ő ezzel vissza is él?
0: Nem tudom. Miben vélelmezed azt, hogy vissza fog élni veled szemben? Tehát most egy átlagembert nézzünk. Tehát, hogy szerintem, amit itt a tudósok is mondanak, az már egy következő szint. Tehát az, hogy egyébként itt ilyen EMMI ügynököket küldenek rendszerekre, és ezt már fel sem tudod fogni, mint egyszerű ember. Én sem.
1: Persze,
0: hogy nem, akkor mi az, hogy akkor EMMI ügynököt küldesz rá a rendszerre, és akkor oldja meg a problémát, és akkor ez már egy más programozói meg mesterséges intelligencia szint. De hogy érted, miben él vissza veled, mint átlag felhasználóval? És lehet, hogy egyébként itt a mézes madzag, hogy kb. Úgy semmivel, mert hogy érted, tehát egy rossz szót nem kapsz tőle. Azért is függővé tehet ez az egész történet. Tehát nem fogsz írni, hogy hülyeséget kérdeztél. Tehát
1: érdekes.
0: Igen, érted elgondolkodni, mert most mire használja az átlagember? Megtervezi a kertet, most, hogy már van AI, az összes önkormányzat, az összes civil szervezet rácuppant a plakát készítésre, ezt mondtam is egy pár hete, hogy szerintem ez hányadék, hogy olyan plakátok készülnek az önkormányzatoknál.
1: De miért mindegy forma? Vagy
0: hát látszik rajta, és szörnyű borzasztó az egész, és megértem őket nyilván, mert hogy nem fognak egy grafikushoz menni, aki elkér mondjuk 10 000 forintot egy
1: időt
0: ilyen
1: plakát. Időt és pénzt is borulna.
0: Megcsinálja, jó lesz az út, nézd meg Mancikarén is, milyen jól néz ki a képen, a AI felhozta őt, 20 éve fiatalabb, stb. Tehát ilyenek az alap a használat, bár szerintem mondom borzasztóak, ami meg ugye fölötte van, az megint más. Te ebben te mitől félsz a legjobban?
1: Hát, hogy nekem az a legnagyobb bajom az vele, hogy helyettem gondolkodik, ami lehet, hogy persze segítség, csak ezáltal én gyakorlatilag majd ott maradok a semmi közepén. De nekem iszonyúan...
0: De mi az, hogy helyettem gondolkodik? Ezt nem értem.
1: Most például...
0: Kérek tőle segítséget.
1: Kérsz tőle segítséget.
0: Itt van mondjuk, hogy kerttervezés. Nem értek hozzá. Nem akarom megtanulni, nem akarok diplomázni kerttervezésből csupán azért, hogy én a saját kertemet megtervezzem. Nem akarok pénzt kiadni szakembernek, nem akarom őt beengedni. Nem. Helyette ott van ez, és ott jön egy eredmény, bepromptolom, beírom azt, hogy mit szeretnék, mekkora területen van, befotózom neki, stb., és kiad egy kert a tervet, akkor nem gondolkozik helyettem, mert ez nem értek, Sanyi. Érted? Uh-huh. Tehát itt inkább szerintem abban lehet a veszély, hogy akár mondjuk ilyen szakmákat is egy picit úgy érted, megpendíthet, nem azt mondom, hogy kitúrhat, de nem hiába beszélgettünk arról korábban, hogy hány szakot töröl ki Kínában az egyetemekről az állam pártvezetés, és hány emmihez kapcsolódó szakot indít el. Rengeteget. Rengeteget. Például
1: biztosan te is hallottál AI által készített zenét.
0: Hogyne?
1: Fantasztikus.
0: Hogyne?
1: Iszonyú jó. Tehát olyan hangzásvilága van, olyan egyedisége, hogy
0: hát, valami... Az pont nincs, de hangzásvilága az nagyon van. Az nagyon van. Brutális. Azért mondom, nincs egyedisége neki, és akkor ezzel már folytatjuk, mert én pont én használtam, én hallottam azt, hogy használt nóták azok hogyan is hangzanak, és aztán egy pár héttel később megint hallottam valami dalt, amit az AI hozott össze, és ugyanaz a csaj, ugyanazzal a hanggal énekelt. Tehát, hogy gondolom, ugyanaz a szoftver volt, vagy AI volt, amit használtak, de hogy egyedisége szerintem annyira nincs ott. Na, mindegy. Úgyhogy, jó, beszéljünk még róla egy kicsit. Jó, mert hogy azért ezek mindig itt lesznek körülöttünk, és ezek azért tényleg fontosak. Max, mi megpörgetjük a Viber oldalunkat, hát ha a hallgatók is hozzászólnának.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Németh László Általános Iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie.
2: Időjárás.
4: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Lehet, hogy a Karvajnak igaza van, ez a fő kérdésünk ebben az órában, mégpedig ugye az Emmy felébredése kapcsán kezdtünk el beszélgetni az előbb. Egy cikket osztottunk meg ugye itt a hallgatókkal, és amelyben két kutató is azt mondja, hogy simán van arra esély, hogy jövő év végére az AI feletti kontrollt azt elveszítheti az emberiség, vagy éppen azok a cégek, amelyek egyébként ezeket csinálják, és ugye ebből aztán az jön, hogy itt bármi lehet majd egyébként, mert ott is van már AI, ahol nem gondolod, és még igen. Egy szabad ne feledés, akkor már is mondtam, pár hete hallgattam az egyik nagy kereskedelmi rádiót, amiben egy hazai Bútor Lászlónak a rekláma szerepel. Nem mindenki tudja, igen. A szokásos zene, stb. A reklám előtt elhangzott az, hogy AI által részben készített tartalom, mert most már igen. Kötelező ezeket egyébként valami EU-s sztori, hogy már, hogyha nem tudom, az Őrhalmi falunapnak a plakátját is elkészített, oda kell írni, hogy AI által kép. Tehát valamilyen jogszabályok lettek már. Pont szerintem hetek. Erről beszélünk, mennyire friss a történet. És Spongya Bobbal kapcsolatos volt valami akció, nem tudom, és Spongya Bob volt. És ezt én hallottam valamelyik műsorban, és utána a kollégám a Matty is mondta, hogy egy teljesen másik rádión ugyanúgy bemondták, hogy AI által készített részbeni tartalmat hallanak, ugyanúgy rosszul volt benne, hogy Spongya Bob. Tehát, hogy megcsinálták, lehet, hogy akkor egy ilyen központi valami kiszórta.
1: Persze.
0: Nem tudom, tehát, hogy ez hogy megy át a szűrő, hogy a Spongya Bob helyett Spongya Bob van, de ez végigment, és szerintem napokig, ez szerintem több rádió csatornán, országos kermeg közrádióban, ez pörgött ez a reklám, gyerekek.
1: Igen, én is hallottam, így van. Nekem igazából az lenne jó az AI-tól, és hát ha segítene mondjuk a közlekedésben, az utcán, tehát hogy mondjuk ott van a...
0: Szerintem simán lehet.
1: Rajtam, és de hogy mindenre felhívná a figyelmem.
0: Szerintem már simán van speckó vakos AI is. Lehet, hogy mondjuk nincsen magyar applikációban, vagy magyar elérésben, de szerintem világviszonyában...
1: Jobbra oszlop, külföldön, vagy valahogy egyenesen, vagy bármi. Tehát, hogy mind olyan akadályokra felhívná a figyelmem.
0: Real time, tehát élőben valami fölkapsz valamit magadra, vagy akár egy szemüveget, és akkor azon keresztül egy headset,
1: vagy mondjuk
0: tízni,
1: a ruhámat, tudod elmondani, mondja, hogy milyen színű a ruhám, amit fölveszek, amikor oda megyek a szekrény elé reggel, és kiválasztom a ruhámat.
0: Szerintem már vannak ilyenek, Sanyi, simán. Én azt mondom neked. Tehát, hogyha amiben te ilyen szempontból nyertes lehetsz, az ez. Tehát,
1: ebben biztos, hogy nagy segítség lenne.
0: Ha meg ugye elszabadul, akkor majd neki fog téged vezetni egy autónak.
1: Igen,
0: a piros lámpán átküld téged, és akkor ilyen tökéletes véget dalnak. Na mindegy, én ezért adnék egy esélyt neki továbbra is, jó? Attól félünk, hogy azért egy-két ilyen beborult hír is már a napvilágot lát, de szerintem vaklétedre ezzel szerintem nagyon-nagyon meg tudod konyítani sok helyre az életedet, úgyhogy majd valamit nézni kell, hogy azért legyél fölzárkózni.
1: Na most tudod, akár egy idegen városba elmegyek, és mondjuk azt tudom, hogy hol van a vasúti kijárat.
0: Persze, hogy azért mondom, hogy egy ilyet azért jó lenne beszerezni. Na mindegy. Oké, lesz még ez nyilván téma, csak azért is, mert Norbi is gyakorlatilag nagyon sokszor használja, Nóri is, úgyhogy még szerintem az ő részükről is lesznek felvetések.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Gyere, Magic Mike!
10: Örvendek, Jane.
9: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
11: Nem,
9: mutasd
11: nem
9: meg.
11: Teszek ilyet.
9: Úristen!
7: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nott darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Annette és Bernadette különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszék László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. 5 embert tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Csalgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Trump szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök más orosz célpontokat támadhat, de a dízel üzemanyag termelést nem szabad megbénítani, mert az üzemanyag hiányt okoz. Ukrajna az elmúlt hónapokban számos drón támadást hajtott végre orosz finomítók és üzemanyagraktárak ellen, és az jelentősen visszavetette az oroszországi termelést. Kijev szerint a finomítók legitim katonai célpontok, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Trump a világpiaci üzemanyagárak emelkedését az orosz-ukrán háború mellett a közel-keleti konfliktussal is összefüggésbe hozta. Az Egyesült Államokban a dízel ára már meghaladta a gallononkénti 6 dollár.
3: Időjárás.
12: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
7: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
11: Nagyot szól.
14: Sziasztok, megafonisták! Jó fülelmet kívánunk mindenkinek! A következő témánkhoz érkeztünk itt a 95.7-en és a 91.9-en. Sanyikám, jó reggelt neked is, hello!
15: Jó reggelt neked és a hallgatóknak is, és kellemes, szép, vidám napot mindenkinek, meg hát jó utat, jó munkát, ahogy szoktam mondani.
14: Így van, és ugye egy picit még foglalkozunk ebben a hónapban a nyitott portlanapokkal, amely ugye október első hétvégén lesz. Ugye múlt héten beszélgettünk erről Bíró Annával, és ugye akkor aztán azt, hogy egy picikét még menjünk közelebb, nem túltolván a sztorit, és 2-3 olyan részevővel beszélgessünk itt telefonon a reggeli műsorban, akik várnak majd rátok, kedvesek. Aki nem tudna, hogy miről van szó, gyorsan elmondom, ugye egy több éve alakult, Zalából kiindult most már országos program, a Nyitott Porta napok, amelynek a lényege az, hogy minden megyében X gazdálkodó, aki ebben részt vesz, megmutatja magát, beenged benneteket, tudtok beszélgetni velük, megismerhetitek a családot, a termék, azt, hogy ők milyen úton jutottak el idáig, mi az ő élettörténetük, és persze egy kis ilyen gasztro-agro-turizmus az, amit ez az egész sztori tud építeni. És elmondtuk azt ugye múltkor, hogy Szentei helyszínünk van, azt hiszem 2 is, Alsó-Petényben is van helyszínünk, van Terényben, van azt hiszem Pászton, hogyha jól emlékszem rá, Diósjenőn, Vanyarcon, Cserhát-Surányban is, úgyhogy szép kört lehet egyébként megtenni, és ugye ott hagytuk abba az egészet, hogy akkor 1-2-3 ilyen termelőt fölhívunk, úgyhogy kezdjük is majd ezt ebben az órában, és majd Hekli Martint hívjuk föl, mert hogy Hekliék azt lehet mondani, hogy nagyon jól csinálják, amit csinálnak, egy családi kis gazdaság, és hát tök mag, amit ugye? Tehát, hogy ami imádni való. Én nagyon szeretem.
15: Igen, meg egészséges is, tényleg a D-vitamin benne, meg jó, engem például a szotyizás, a tökmagozás megnyugtat. Én meg
14: kapcsol?
15: Teljesen.
14: Mondjuk ugye ők már hántoltat nyomatnak, te ha jól tudom, tehát hogy...
15: Nem, annyira nem vagyok oda hántolt. Én azt tudom, tölmarkolod, benyomod a szemben.
14: Imádom. Ne kelljen vele tudod dolgozni. Az mondjuk máshogy most a tízélet. Igen, tehát ők lesznek az elsők, akik, vagy az egyik, akik beengednek benneteket majd ezen a portás napon, és meg tudjátok nézni azt, hogy egy ilyen történet az hogy működik, hogy megy az egész ágazat, mi az ő családi vállalkozásoknak a történet, mert az tényleg egy családi manufaktúráról van szó, úgyhogy remélhetőleg... Istenem,
15: kis nosztalgia elkapott.
14: Mert mi? Hogy... Miért?
15: Hát, hogy régen mi is anyuval leszettük a tököt, tudod, és akkor felvágtuk,
14: és akkor szárítottátok
15: a magot, szárítottuk, és anyu sütötte, isteni volt.
14: Na, látod, akkor nosztalgiázunk egy picit. Mm. Jó, úgyhogy mindjárt a Martint hívjuk, elvileg úton lesz, remélem, hogy el tudjuk őt csipni, egy pár dal, és mindjárt kiderül.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, nyitott portanapok a témánk, és hát egy-két-három olyan termelővel beszélgetünk a következő napokban, hetekben, akik részt vesznek majd október első hétvégén itt Nógrád megyében a nyitott porta napokon, és hát Sanyikát már az tagja elkapta, mert hogy a tök magas témánk van ebben az órában.
1: Így van, de szerintem a legtöbb ember szereti a tökmagot, mert tudja azt, hogy ő egészséges, finom is, picit megsózni, Istenem. És egyébként tényleg, tehát honton a Big Bandi barátomék is belekezdtek ilyenbe, és azt mondja, hogy hát nem győzi hordani. Nem csak a családtagoknak, hanem már így a munkahelyre
0: igen,
1: is.
0: Igen, meg ugye az olaj is, ugye az olaj az főleg a pasiknak, az nekünk férfiaknak nagyon fontos. Tehát, hogyha veszünk igen. olajat, akkor abból mondjuk naponta egy, nem tudom én, teáskanált betolni, mert hogy a prostatának az nagyon-nagyon jót tesz. Tehát, hogy most ezt elkezdjük tolni, akkor majd, nem tudom én, 40 után, 50 után, 60 környékén, vagy azután sem lesz lehet annyi a problémás a műszerünk, amit a prostatánk, mint hogyha ezt nem szednénk. Tehát, hogy ez is egyébként egy tök fontos dolog, hogy ilyenre is például Heckli Martinéknál rá lehet majd kérdezni, hogy tényleg jó-e ez nekünk. Érted? Tehát például erre jó nyitott portanapok, Sanyikám, hogy rá lehet erre kérdezni, hogy ez tényleg én ezt szedjem, én nekem ez jó lesz?
1: Egy picit bele fogsz látni akár az egészséges táplálkozásba, akár abban, hogy ők hogyan működnek, és hogyan működtetik a vállalkozásokat.
0: Igen. Úgyhogy Martin itt van a vonalban, tudunk vele beszélni, elvileg úton van, de a kiankasító működik, úgyhogy tud ránk figyelni. Itt vagy Martin, szia, jó reggel.
2: Igen, sziasztok, jó reggel.
0: Na, hát akkor egy kicsit megismerkedünk veled, megismertetünk téged a hallgatókkal, mert hogy tényleg azt lehet mondani, hogy aki azért nyitott szemmel jár, az látja a termékeiteket, viszont ugye itt főleg arról akarok veled beszélni, hogy ez a családi dolog, ez hogy indult, mert hogy ti is egyébként egy olyan csapat vagytok, akik ugye az élet minden területén osztoztok, lehet ezt így mondani, így indultatok, az akkor hogy indultatok, talán egy kicsit kezdjük ezzel.
2: Hát a leges legelejét onnan kezdeném, hogy édesapámék már foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel, úgy 2002 óta, azóta ment az olajtök is, nyilván ez még fő munkahely mellett, aztán egészen 2014 volt az az év, amikor ők ezt elkezdték fővállalkozásként csinálni.
0: Aha.
2: Édesanyámmal megforkezték a gépesítés, teljes gépsor, földbérlemények, tehát növelni a területet, a gazdaságot. Én még akkor egyetemen tanulva segítettem be, de az egyetem elvégzése után beszálltam így a családi vállalkozásba, és 2019 óta dolgozzuk is fel a termékeinket, tehát az olajtököt, amiből készítünk hidegen sajtolt tökmagolajat, pirított tökmagokat, tökmagkrémet, tökmaglisztet, illetve a natúr héj nélküli tökmagot. Így az összterületünk éves szinten olajtökből egy ilyen 40 hektár körül alakul, amihez, mint említettem, már a teljes feldolgozó gépsor rendelkezésünkre áll, és így már ugye a termékfeldolgozó vonal is 2019 óta.
0: Ott van. Oké, milyen volt az idei? Vagy most lesz majd, vagy hogy vagytok ezzel a szürettel, úgymond, mert hogy egy brutálisan asszályos, ti is tudtok, vagy ti is, nektek is kell ezzel küzdeni, Martin, tényleg?
2: Igen, sajnos kell. Az a helyzet a mostani évvel, ugye a betakarítás időpontja nem jött előbb, ugyanis meg kell várni az olajtök, hogy a szára leszáradjon, amíg
0: aha, sok helyen ősz.
2: A szára zöld el, viszont aha. a termés az ilyen, hát negyede az átlagos évnek.
0: Akkor ezt is akkor megsínlitek.
2: Hát egyébként... sajnos, aha. igen.
0: Hát azt mondom a hallgatóknak, hogy ilyenre is mondjuk rá lehet kérdezni nálatok, mert hogy ugye az ember az most folyamatosan az asztállyal foglalkoztuk, meg az, hogy akkor mindenki pusztul meg, vagy semmi sem marad meg, és ez ugye azért fokozottan csapódik le az agráriumban dolgozókra, például rátok, és mondjuk egy ilyenben is azért lehet mondjuk egyet beszélgetni veletek, hogyha elmennek az érdeklődők hozzátok. Na mivel készültök egyébként, mert ez egy újdonság nektek is, mi az, amivel fogadtok majd mondjuk engem, minket, a hallgatókat, hogyha elmennek hozzátok egy picit megtudni azt, hogy is éltek, és mi is ez az egész, amit ti visztek?
2: Hát igen, nekünk is, ahogy mondtad is, ez egy nagyon új dolog. Eleve a vendégfogadás témája is új dolog, mert vagyis nem próbálkoztunk, mert nem jutottunk odáig, de egy kis mintaboltot is a nyitott porta napokra már meg tudunk nyitni. Itt főként szeretnénk bemutatni a gazdaságunkat, azt, hogy mit is csinálunk, milyen gépekkel csináljuk, hogyan csináljuk, milyen munka van ezzel, hogyan csomagoljuk be az adott termékeket, beszélni arról, hogy hogyan jut el ez a vásárlóhoz, ugye több vonalon értékesítünk, üzletekben, webáruházban, illetve termelői piacokon. És hát ahogy majd az idő engedi, ez ilyen képletes dolog, de hogyha minden jól megy, szeretnénk egy ilyen betakarítás bemutatót is.
3: Ez az! Nagyon jó.
2: Tehát közvetlenül van egy olajtáblánk az üzem mellett, a gazdaság mellett, ahova körülbelül 2 perc sétával, az árok túlfelére átsétálva, ott szeretnénk ezt bemutatni, hogy mégis ez a több kombájn, ez hogyan is működik, és hogyan tisztítjuk le, hogyan jut el a szárítóba. Nyilván a szárítás folyamatot nem tudjuk megmutatni, mert az jó 10-12 óra, de így az alapokat, hogy mégis legyen fogalma az embereknek arról, hogy hogyan is kerül ez a nagy zsákokba, mert sokan vannak még, akik most sem ismerik maga héj nélküli tök olaj, tök magnak a fogalmát. Sokan megkérdezik, hogy hogyan hámozunk meg ennyi magot. Na, tehát erre is ez választ fog adni, hogy hál' Istennek sem.
3: Hogy mennünk is rajta. Ha.
2: Igen, ez héj nélkül terem meg, igen.
3: Igen, szuper. Jó, hát és akkor nektek is egy egész napos nyitott porta lesz? Tehát, hogy itt beszélgettük az Annával, hogy gyakorlatilag meg lesz adva egy ilyen adat, egy menet, hogy akkor mikor, hova érdemes menni, viszont ha én nagyjából a délelőtti óráktól a délutáni óráig becsönketek hozzátok ezen a hétvégén, akkor azért tudtok fogadni is, hogy egy picit...
2: Hát ezt úgy tervezzük még, hogy ilyen körülbelül délelőtt 10-kor kezdés, és akkor egészen ilyen délután 5-6-ig.
3: Wow!
2: Alattul, valami ilyesmi, de ugye új a dolog, aztán még ez nagyon...
3: Kiforja majd magát,
2: de készülünk rá ezerrel.
3: De egyébként, Martin, szívesen csatlakoztatok hozzá? Tehát, hogy nektek azért van egyfajta olyan... Sanyika, akartál majd mondani?
1: Nem, igen.
3: Te azt akartam kérdezni, bocs, Martin, hogy akar, tehát nyilván benne voltak ebben a programban, de hogy akkor volt egy ilyen belső késztetés, hogy akkor egy picit így a másik irányba is elmozduljatok egy ilyen módon?
2: Volt, igen, mert korábban jártunk az ország több részén, ahol ilyen nyitott porta napok már működtek.
3: Aha.
2: Tehát terve volt nálunk is, hogy szeretnénk majd ilyen vendégfogadó, bemutató egységet ott létrehozni. Pont összejött a dolog, hogy most van Nógrádban a nyitott porta lehetőség, illetve most tudtuk megcsinálni ezt a bővítést ott mi nálunk, ahol egyébként készülünk majd a vendégeknek ilyen különleges tökmagos sütikkel is.
3: Na, jó van. Nagyon jó.
1: Meg a pogácsa, tökmagos pogácsa.
3: Nagyon jó. Oké, Martin.
2: A mintaboltnak a megnyitója is egy menetben.
3: Jó van, szuper. Akkor nagyon sok érdeklődőt kívánunk felétek, és akkor nem mondom azt, hogy legyetek ügyesek, mert ügyesek lesztek úgyis, úgyhogy majd beszélünk, és hajrá, várunk benneteket majd.
2: Köszönjük. Neki,
3: köszönjük! Szia, Martin! Minden jót neked! Szia!
1: Szia!
3: Igen, egy picit már térelő problémánk volt, de szerintem azért nagyját azt lehetett érteni. Igen,
1: úton volt,
3: és terített az árut, hogy nem tudom. De ilyen ez, ugye, hogyha a gazdaságban dolgozó, ott egyébként nincsen szabad nap. Vagy egy, nem tudom én, tényleg egy állatfarmot viszel, tehenészet.
1: Bármilyen vállalkozásról elmondható ez.
3: Igen, hát azért nem. Tehát azért el tud venni egy IT is mondjuk, hogyha van egy cég 2 hétre, de te mondjuk nem tudod hagyni a teheneket, érted? Mert akkor
1: na, az biztos.
3: Tehát azért mondom, hogy azért ez az egyetlen olyan vállalkozás, hogy itt ez 365 nap, mert hogyha baj van az állattal december 25-én is, akkor baj van az állattal. Tehát, hogy ez egy kemény meló. De be tudtok akkor ebbe tekinteni, És azért volt azért egy olyan ugye életben egy lépés a családnak, hogy akkor ezt munka mellett, és aztán úgy érezték, ugye, hogy ezt akkor lehet, hogy meg lehet lelépni főállásba. Szerintem itt van mindig ez a nagyon fontos lépés és elhatározás, hogy akkor ebbe beleállok teljesen, és akkor nem csak munka mellett, mert akkor sem a munkát nem tudom sem vinni se ezt, persze, hanem akkor ebbe beleállok így, és akkor azért kockáztatok is. Úgyhogy ezeket az élettörténeteket meg lehet ismerni, majd a első októberi hétvégén, köztük egyébként a Martinékét is.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nott darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Annette és Bernadette különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszék László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Trump szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök más orosz célpontokat támadhat, de a dízel üzemanyag termelést nem szabad megbénítani, mert az üzemanyag hiányt okoz. Ukrajna az elmúlt hónapokban számos drón támadást hajtott végre orosz finomítók és üzemanyagraktárak ellen, és az jelentősen visszavetette az oroszországi termelést. Kijev szerint a finomítók legitim katonai célpontok, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Trump a világpiaci üzemanyagárak emelkedését az orosz-ukrán háború mellett a közel-keleti konfliktussal is összefüggésbe hozta. Az Egyesült Államokban a dízel ára már meghaladta a gallononkénti 6 dollár.
6: Időjárás.
5: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
6: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: Megismerkedtünk az egyik gazdálkodóval, az egyik családdal, akik részt vesznek majd október első hétvégén a Nógrád megyei nyitott porta napokon. Hekli Martinnal beszélgettünk, és hát Surányban ők a tökmagos család, lehet ezt így fogalmazni, és ők is várnak majd mindenkit ezen a klassz októberi hétvégén. Na hát, Sanyik egyébként meg eldőlt, ez ugye nincsen tökmagnak héja, tehát már eleve van olyan tökmag, olajtökmag, vagy olajtök, amely ugye már héj nélkül is.
1: Az a baj, hogy azzal én ilyen...
0: Tudom, te szeretsz köpködni le a padlóra is.
1: Nem
0: tudom.
1: A padlóra, de én szeretem azt, hogy megdolgozom, nem csak... Abban csak beöntenék egy csomót a számból, mert ettem én olyat is.
0: Igen.
1: Héj nélkül beöntem a
0: lusta,
1: a, számba,
0: a lusta
1: és...
0: tökmagozóknak van a tökmag, a héj nélküli tökmag. Kész.
1: Én szerintem megeszem azt is, de jobban szeretem törni. Az is egy időtöltés, meccsnézés közben, tévézés közben. Egészséges is egyébként, meg finom.
0: Jók a magok, jók a magok. Én az a baj, hogy én a tökmaggal nagyon szeretem, tényleg ezt a héj nélkülit is, meg a másik, hogy az a baj, hogy én annyira pisztáciás vagyok, hogy az valami hihetetlen. Viszont...
1: Nekem a sós szokott lenni nagyon a pisztáciás.
0: Hát mert olyat veszel, tehát vegyél sózatlan, és akkor nem lesz sós. Egyébként csak az a baj, hogy az Úristen pénze nem menne elég rá. Tehát, hogy olyan iszonyat drága, tehát ilyen 8-9-10 forintok kilója, hihetetlen, de én nagyon, tehát, hogy tehetném, hogy állandóan azt tennék. Meg én bírom a tökmagot is, úgyhogy tökmagos lesz az egyik állomásra a nyitott porta napoknak, ahogy beszélgettünk az előbb Hekli Martinékkal, várnak benneteket majd tökmagos finomságokkal, egy pici bővülés is lesz, amit meg tudnak majd mutatni, megmutatják majd a gépsort, hogy készül, szárítás, minden csomagolást, gyakorlatilag végig lehet követni az egész terminológiát ennek a terméknek, sőt, még hogyha úgy lesz, akkor van egy kis olajtök földecské még itt ott a környékükön, akkor azt ki lehet menni gyalog, és akkor lehet egy ilyen szüreten, aratáson, betakarításon is részt venni, úgyhogy lehet egy ilyet is csapatni, gyerekek. Úgyhogy
1: tényleg egy igazi betekintést nyerhetsz az ő munkájukba.
0: Igen, meg hogy az élettörténet, tehát ugye, ahogy mondtam az előbb is, hogy azért ott nyilván volt egy fontos lépés, apuci meg anyuci leültek, elgondolni, akkor mi legyen, mert hogy akkor munka mellett már nem tudtak vállalni, és akkor beállnak ebbe az egészbe, tudván azt, hogy mit vállalnak, és milyen a mezőgazdaságban dolgozni, és akkor erre Martin nem mondta, de gondolom, akkor valami hasonló egyetemet is végzett, és akkor ő meg beszállt ebbe pluszban. Ez egy óriási sztori, de egyébként meg sikersztori, úgyhogy erről is hallhattok a nyitott portanapokon, és az elmúlt, vagy elkövetkezendő hetekben még, október első hétvégéig azért 1-2-3 arcot még majd felhívunk telefonon, hogy egy picit őket is bemutassuk nektek, hogy mi minden vár rátok ezen a programon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.

0: Lord. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
2: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
3: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
2: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
3: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
2: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
3: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális, ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Gyere, Magic Mike! Ő
7: Örvendek, Jane.
6: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
8: Nem,
6: mutasd
8: nem
6: meg.
8: Teszek ilyet.
6: Úristen!
4: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 9 óra van.
10: Itt a Megafon.
11: Megafon. A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi Rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versenyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Németh László Általános Iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, Útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
7: Időjárás.
11: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
14: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
11: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
17: És most indítjuk a napot. Start menü.
16: Start menü.
17: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megafon.
16: Nagyot szól.
18: Belecsúsztunk az utolsó óránkba. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert ugye elmúlt 9 óra, úgyhogy igen, még egy óra, Sonyikám, ez van.
19: Jaj, de jó, szuper. Tényleg, és akkor utána mehet mindenki a dolgára.
18: Egyébként most is, csak hallgassok minket is készen. Igen?
19: Így van, vigyetek magatok, hogy legyünk a társaitok, bárhol is hallgattok bennünket, akár csak sétáltok a városba, vagy mentek a munkába, vagy az autóba, akkor is hallgassátok a Megafont, jönnek a megaslágerek, és már is érkezik Varga Bíró Tamás.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, 95.7, 91.9, és hát azt lehet mondani, hogy különleges témánk lesz most. Mert hogy? Mond Tamásom.
1: Az ipolyság odaállt van.
0: Te valad, vagy. Na, mert hogy ilyen különös egybeesések. Ez vár ránk most.
1: Ez vár ránk most.
0: Jól van. Essünk egybe, különösen.
1: Szia neked is, és a kedves rádióhallgatóknak is. Kezdjük is, rögtön ne húzzuk az időt. A 15 éves Venman Wykeham Musgrave. Musgrave legyen jó, a továbbiakban jó. 1914. szeptember 22-én az HMS Abukir fedélzetén tartózkodott a hollandiai Hook of Holland közelében. Stim. Amikor váratlanul megtámadta őket egy német U-9-es tenger alattjáró. A támadás következtében Musgrave kénytelen volt elhagyni a hajót és átúsznia az HMS Hug fedélzetére. Ám ekkor megismétlődött a történet, az HMS Hugot egy német U-9-es tenger alattjáró elsüllyesztette, így a fiú átúszott az HMS Cressy fedélzetére, amit egy német U-9-es tenger alattjáró elsüllyesztett.
0: Ugye nincs több.
1: Nincs több, de túlélte.
0: Én fel se engedtem volna.
1: Roncsokba kapaszkodott a túlélte. Tehát komolyan mondom, ez a gyerek, én nem is tudom, hogy ez már nem rossz omen, ez maga a halál. Nem? Tehát, hogy ez a...
0: Ez már az
1: omen. Süllyed, vagy kisfiam, mi sem az torpedózó, vagy mi.
0: Szeg, te jó
1: három hajón utazott mind a hármat egymás után megtorpedózták.
0: Szép is ez.
1: Ez teljesen.
0: Hát igen. És akkor utána milyen lelki állapotban élsz tovább, hogy így érted?
1: Bocsánat, nem Musgrave-et sírotom, mert hiszen túlélte mind a hármat, tehát ez a széna nátha, ez minden időben megtámad igen. engem.
0: De arra gondoltam, hogy akkor itt előjön az a gondolatod, hogy akkor én most három csatahajót süllyesztettem el gyakorlatilag?
1: Igen.
0: Tehát
1: igen,
0: nem a nácik igen. voltak, hanem nem, én voltam?
1: Nem. Mondjuk a igen. Igen.
0: Ugye? Tehát, hogy ez az én hibám.
1: Az én német U-9-es tengeralattjáró parancsnok tüzé arcoskodott biztos, hogy yeah. És akkor mondtam Musgrave, hogy én
0: no, is no.
1: hármat. Én voltam, tesát.
0: Én voltam.
1: Istenem.
0: Igen, szép ez.
1: Na. A Pentagon Arlingtoni főépületének építése 1941. szeptember 11-én kezdődött. Igen. Szeptember 11-én. De nem ez az egyetlen furcsaság a szeptember 11-i eseményekkel kapcsolatban. Az I Am The World Trade Center, egy ilyen zenekar, az I Am The World Trade Center zenekarhoz kötődik a következő. 2001. júliusában jelentette meg az Out of the Loop, azaz Nincs Képben című albumát. Ez elsőre nem is tűnik olyan furcsának, ugye? De ha megnézzük a számlistát, láthatjuk, hogy a lemez 11. dala a September címet visel. Out of the Loop. A zenekar neve I Am the World Trade Center. A 11. dal a September. Ugye?
0: Most, igen.
1: Ugye? Azért.
0: Az a kérdés fog egyébként ebben a rovatban most folyamatosan felettünk lopogni, hogy
1: véletlen
0: vagy?
1: Alig ha. 1812. májusában a 20 éves Mary Ashford táncolni ment az angliai Edingtonba, Birmingham közelében. Soha nem tért haza, mivel meggyilkolták őt. Egy Thornton nevű férfi gyilkolta meg, 152 évvel később egy Barbara Forrest nevű 20 éves nő ugyanezen az útvonalon ment ő is táncolni és szórakozni. Őt is meggyilkolták, a gyilkosa egy Thornton nevű férfi volt. Mindkét férfit gyanúsítottként kezelték a nők halálával összefüggésben. Mindkettőjük ellen vádat emeltek, és mindkettőt felmentették. Pedig tudták, csak valahogy nem álltak össze úgy a dolgok, mind a kettő. Nem ugyanaz az ember volt, De két különböző ember volt. Nem tudjuk, hát ezekre mondjuk azt, hogy hát ezeket úgy nem tudjuk. Ugye?
0: Igen.
1: Maison Welsh egyike azoknak, akik számos különböző traumás eseményt éltek meg. 2013-ban Boston közelében tartózkodott, és szemtanúja volt a bostoni maratonon elkövetett robbantásnak. Uh-huh. Ott állt, látta a robbantást. Két évvel később Franciaországban érte őt a 2015 novemberi párizsi terrortámadás. Ott volt, látta. Aztán egy évre rá, 2016-ban a brüsszeli repülőtéren elkövetett robbantás során sérült meg, égési és egyéb sérüléseket szenvedett, amelyek miatt kórházi kezelésre szorult. Tehát három terrortámadás, mindez még azelőtt, hogy betöltötte volna a 20. életévét.
0: Hm. Hát, és akkor ilyenkor mit levonsz bármifajta konklúziót?
1: Én nem tudom,
0: az életedben? Csak, hát az életedről, ide. Vagy az utazási szokásaidról, vagy arról, hogy érted, mire
1: nem
0: gondolok?
1: Nem tudom. De hát ez
0: elég
1: olyan...
0: volt ez a három gyerekek, el tudom, jó Isten, vagy a szerencsém mellettem volt, én kezdve én nem utazok, nem megyek se, én maradok.
1: Igen.
0: Érted,
1: igen.
0: Mit tudom én, Brüsszben, vagy ahol éltem.
1: Igen.
0: Kész, ennyi. Érted? Igen.
1: Hát én oda mennék, ahol nagyon finom sajtok vannak, de hát ez szerintem teljesen mindegy.
0: Jó, majd
1: szóval
0: jó, mindenhol.
1: Mindenhol
0: finom sajtok
1: igen, van. Igen, igen, láttunk, amikor voltunk Strasbourgban voltam, és akkor a sajtok voltak tényleg, mint egy teherautó kereke, hogy kint, meg fellógatva, meg mit tudom én. És arra gondoltam, hogy én, mint ukrán megyei magyar, ha gyakorlatilag lehet 10 zekát nem tudnék megvenni belőle.
0: Hát lehet.
1: Ugye? Hm. És akkor ezek, én komolyan mondom, szerintem volt, amelyik ilyen 40-50 kilós volt.
0: Igen.
1: Hogy basszus kulcs, ott van a kocsi járon, de nem az enyém, mert szerintem azért egy fél sajtot lehetne maximum venni, de lehet, hogy annyit se. Úgyhogy így. Na, egy picikét kiestünk ebből a pixisből, úgyhogy még gyorsan hozzácsapunk egy ilyen hírességes, árnyoldalas történetet.
0: Mi?
1: Jó, hát ez már nem ilyen x-aktás lesz, de hogy na. Jean-Jacques Rousseau. Ugye az ember azt gondolná, hogy egy olyan filozófus, mint Jean-Jacques Rousseau, hát a szívén viseli az emberiség hát sorsát vissza a természetbe, ugye még is hasonló.
0: Hát Marx is ilyen.
1: És ez, igen.
0: Meg a követő.
1: Hát Lenin meg aztán pláne, ugye? Hát minden javat el akart osztani, hogy mindenkinek azonos igen. jogú maradjon zsebében a német 200 millió német birodalmi márkával, ugye?
0: Svájcból.
1: Ezért kapott. Svájcból, igen. Igen, igen. Na kérem szépen, tehát, hogy Rousseau, ugye, egyébként szívén viselte az emberiség sorsát. Kivéve a gyerekeiért.
0: Mm.
1: 5 saját gyereke volt, mind az 5 saját gyerekét elküldte otthonról, sorsukra hagyta őket, olykor lelenc otthonokba vitette, amit kifejezetten az elhagyott gyermekek számára hoztak létre. Ezek voltak a dologházak. Egyébként ugye a nyomorultakból? Igen.
0: Abból is van, igen.
1: Abból ismerjük, igen. Igen. És hát ezekben az intézményekben ugye rendkívül magas volt a halálozási arány, bár Rousseau később megpróbálta felkutatni a gyerekeit, hát a baj már megtörtént viszont, és hát valószínűsíthető, hogy miután ő eltaszította őket magától, ezek a gyerekek meghaltak. Rousseau is. Ilyen ember dolgait tanuljuk. Tehát én megmondom őszintén, én ezt nem értem. Tehát nem az, hogy megbántad, hát próbálta a gyerekeit, ezért, de hogy tőle tanuljuk azt, hogy mi az etikus, mi a szép és mi a jó a mai napig.
0: De hogy tud egyébként így meghasonulni egy filozófiai gondolkodó, hogy miközben erről ő érted,
1: nem tudom.
0: És közben meg így.
1: Én szerintem, nem tudom, bekattant, annyit gondolkodott, vagy nem tudom, állítólag volt olyan, aki addig nézte a csillagokat, amíg végül maga is beleőrült, de nekem kifejezetten és konkrétan ez, hogy Rousseau tanait betéve kell tudni mindenkinek, hát már nem csak a egyetemekkel, hanem már a középiskolákban is, mert ugye 12-ben ott is van filozófia, és hogy ezek követendők, milyen szép, ugye tényleg vissza a természetbe is a,
0: igen.
1: A természetközpontú ember és a béke és a jóság és a szeretet.
0: Miközben?
1: És miközben öt gyerekét.
0: Szomorú ez a kék halál.
1: Szomorú ez, de legalább vége.
0: Jól van, holnap folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi Rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versenyén nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Német László Általános Iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Öt ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie.
3: Időjárás.
4: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Zárjuk a sorainkat, kedvesek, köszönjük szépen a mai napot is nektek. A 2605. startmenü volt az, amit ma hallottatok. Salgó Tarjántól egészen a Megyeri hídig. Sanyika, eltelt, megvolt, menjünk lassan szerintem, jó?
2: Jó, jó.
1: Okay.
2: Mi letesszük a lantot, jönnek a hírek, aztán Renivel rádiózhatok egészen 16 óráig, és akkor már az üzenet, szerintem érdemes megfogadni.
1: Na.
2: Engedd, hogy az álmaid erősebbek legyenek a félelmeidnél.
1: Ó, ez kinek üzenet, Sanyikám? Hát mindenkinek. Most mindenkinek?
2: Mindenkinek.
1: Most feltettem egy kérdést, hogy ez akkor mindenkinek akkor ez legyen.
2: Igen, igen, ez egy nagyon fontos, hogy higgyél az álmaidban, nehogy hogy a félelmeid visszarántsanak. Azért is gondoltam, hogy ez mindenki vigye magával, ahogy te szoktad.
1: Jól mondani. Van, legyen akkor így, tapsvihart küldünk természetesen mindenkinek, és igen, Renikét meghallgassátok. Jó, úgyhogy köszönjük a fülelmet. Holnap folytatjuk. Szevasztok.
2: Sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
0: Reklámot hallottak.
9: 10 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nott darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Annette és Bernadette különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszék László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. 5 embert tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Trump szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök más orosz célpontokat támadhat, de a dízel üzemanyag termelést nem szabad megbénítani, mert az üzemanyag hiányt okoz. Ukrajna az elmúlt hónapokban számos dróntámadást hajtott végre orosz finomítók és üzemanyagraktárak ellen, és az jelentősen visszavetette az oroszországi termelést. Kijev szerint a finomítók legitim katonai célpontok, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Trump a világpiaci üzemanyagárak emelkedését az orosz-ukrán háború mellett a közel-keleti konfliktussal is összefüggésbe hozta. Az Egyesült Államokban a dízel ára már meghaladta a gallononkénti 6 dollár.
10: Időjárás.
9: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
10: Közlekedés.
9: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
10: Nagyot szól.
12: Már is indul a kirakat, Réde Ireni a mikrofonnál. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Ma is jó slágereket hozok önöknek. Ha egy igazán könnyed, lendületes popdalra vágynak, akkor most jó helyen járnak. A svéd Jubel Duo 2021-ben jelentette meg a Dump című felvételét. A formációt a nemzetközi közönség elsősorban a Dancing in the Moonlight feldolgozásával ismerhette meg, amely hatalmas sikert aratott Európában. A Dump pedig tökéletesen hozza a duó jellegzetes, elektronikus alapokra épülő könnyed és nagyon jó zenei világát. Most pedig jöjjön tehát a Jubel és a Dump egy kis zenei napfény az éterben, itt a Megafonban.

szilvás süti, fahéjjal és mézzel napi recept rovatunk következik a kirakatban. A szilvás sütik az őszi szezon kihagyhatatlan desszertjei, ha azonban egyszerűbb receptet keresünk egy piténél, akkor a szilvás kevertnél aligha találhatunk jobbat, már is mondom a hozzávalókat, 50 dek a szilva, 2 bögre liszt,

egy bögre cukor, két tojás, egy kis doboz natúrjoghurt, fél bögre olaj, egy csomag vaníliás cukor, egy csomag sütőpor, két kávéskanál fahéj és két evőkanál méz. A szilvát mossuk meg, magozzuk ki és vágjuk kisebb darabokra. Néhány nagyobb darabot is meghagyhatunk, ha szeretnénk majd a tészta tetejére szórni. A joghurthoz adjuk hozzá a fahéjat és a mézet, és keverjük ki alaposan. A lisztet keverjük össze a sütőporral. A tojást keverjük ki a cukorral, a vaníliás cukorral és az olajjal, majd lassanként adagoljuk mindehez a lisztes keveréket is. Ha simára kevertük, öntsük hozzá a fahéjas, mézes joghurtot is. Forgassuk bele a szilvát, majd egy tepsit vagy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral, és simítsuk bele a tésztát. Ha maradt szilva, akkor a tészta tetejére is tehetünk belőle. Toljuk a süteményt 180 fokra előmelegített sütőbe, majd süssük tűpróbáig körülbelül 35 percig. Ha kihűlt, szeletelve tálaljuk a tetejét, akár porcukorral is meghinthetjük. Nagyon finom, érdemes kipróbálni a szilvás kevert sütemény, amit fahéjjal és mézzel ízesítettünk.

Nagyon szép napot kívánok az Enikőknek, a Melittáknak, illetve a Máriáknak. Névnapos rovattal megyünk tovább a kirakatban. Vörös Marti Mihály névalkotása az Enikő, jelentése ünő, szarvas tehén. Görög eredetű női név a Melitta, méh, illetve szorgalmas. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. Kedves ünnepeltek, névnaposok, illetve mindazok, akik szeptember 15-én születtek, tehát mindazoknak nagyon-nagyon szép napot kívánok a következő Megaslágerrel.

a friend. I'm only a friend.

Menü ajánló a megaslágerek között a kirakatban Balas a gyarmat, Schweik vendéglő a mai ajánlat, borsóleves vajas galuskával, csontleves, Stefánia vagdalt burgonyapürével, sertéspörkölt nokedlivel. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat sajtleves, tyúkhúsleves, toszkán módra elkészített csirkemell, gombával, szárított paradicsommal, rizssel, hasábbal és salátával, sertésszelet jó asszony módra, rizssel, sült burgonyával és salátával, hagymásült csirkemáj, rizssel, savanyú borkával, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántos sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
5: Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen. A döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Az árréstopp azonnali megszüntetését sürgeti a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. Hétfői közleményük szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra, miközben az infláció csökkentéséhez sem járult hozzá. A szervezet rendkívül elhibázottnak tartja a rendszert, amely szerintük felgyorsította az import termékek térnyerését és versenyhátrányba hozta a magyar gazdákat. A Fruitweb arra figyelmeztet, az árristopp hosszabb távon helyrehozhatatlan károkat okozhat az ágazatban. A kiskereskedelmi láncok ugyanis a csökkenő profit miatt egyre inkább az olcsóbb, importból származó termékeket részesíthetik előnyben. A szervezet szerint így néhány éven belül eltűnhetnek a hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök a boltok polcairól. A Fruitweb úgy véli, a gazdasági környezet és az infláció jelentős csökkenése már lehetővé teszi az árristopp kivezetését. Szigorúbb büntetésekre számíthatnak szeptembertől Szlovákiában azok az autósok, akik jelentősen túllépik a megengedett sebességet, írja az újszó.com. Lakott területen az 50 településen kívül pedig a 60 km/h meghaladó túllépésért helyszíni bírságként 500 és 1000 euró közötti összeget szabhatnak ki. Közigazgatási eljárásban a büntetés akár 1300 euró is lehet. Emellett 6 hónaptól 3 évig terjedő vezetéstől eltiltás is kiszabható. A rendőrség szerint a nagy sebesség jelentősen növeli a reakció és féktávolságot, így a súlyos balesetek kockázatát is. A módosított közlekedési törvény többek között a gyalogátkelő helyek és a kis elektromos járművek szabályait is érinti. Megmentettek egy 15 éves fiút, aki 2 napon át sodródott a nyílt tengeren víz és élelem nélkül Alaszka közelében, közölte 24.hu. Derek Parker Agnanga szeptember 4-én indult halászni bátyjával és unokatestvérével a Szent Lőrinc szigetről, de hajójuk felborult. A két férfi nem élte túl a balesetet, holttestüket később megtalálták. A fiút hétfő reggel vette észre a parti őrség helikopterének legénysége, miközben felborult hajóján sodródott. Egy közeli halászhajó legénysége kimentette. A fiatal otthon lábadozik. Édesanyja szerint a fiú a tengeren töltött 2 nap alatt végig imádkozott. A család a Szent Lőrinc szigeten egy mintegy 800 lakosú faluban él, ahol a halászat fontos szerepet játszik az élelmezésben.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
5: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mixárd Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Többféle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 tétés terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard T.T. Fenn egyedi építésű modelljei is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szobaterepasztal lesz. A 16. vasútmodell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mixárd Kálmán művelődési központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Következik a horoszkóp rovat, nézzük, hogy milyen napra számíthatnak ma. Kedves Kos, kedvezően alakulnak végre a munkahelyi dolgai, hosszú idő után végre valóban látja a kiutat egy nehéz helyzetből. A lakásügyek is megoldást találnak hamarosan. Kedves Bika, a jegyében járó Vénusznak hála kedvezően és ráadásul kényelmesen telik a mai napja. A határidők ma sem szorongatják, még egy kis lazításra is lesz alkalma. Nézzük az ikreket, valahonnan plusz pénz áll a házhoz, kedves ikrek, számított ugyan rá, de mégis váratlanul éri, és maga sem tagadhatja, hogy a legjobbkor jött, igaz, az önszíve szerint nem túl takarékos természetű, de most mégis megállja, hogy egyszerre a nyakára hágjon. Kedves rák, ma végre gondtalanul élvezheti azt a boldogságot, amiben csak keveseknek lehet része manapság, a szerelem ködei teljesen befelhőzik a józan eszét. Nézzük az oroszlánokat, a sorsa folyamatosan arra kényszeríti önt, hogy szinte naponta kénytelen eltérni a terveitől, folyton újabb, mindig más célokat keres. A külső szemlélő számára ráadásul ez úgy tűnhet, hogy ez az örökös változtatás nem is igazán esik a nehezére. Mégis, ha nem is mindig jól jön ki belőle, azért csak adjon magának esélyt.

arra, hogy megújuljon. Kedves szűz, egy fontos évforduló közeledik a rokonsági körében. Ajándékot szeretne vásárolni az érintett személynek, viszont nem tudja, hogy mit vegyen. Érdemes valami olyasmit ajándékozni neki, ami a legnagyobb kincs manapság, az pedig a szeretet. És hogy hogyan lehet szeretetet ajándékozni? Hát például úgy, hogy felhívjuk az illetőt, és elmondjuk neki, hogy mennyire szeretjük. Hamarosan folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot, de előtte zene itt a Megafonban.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovat következő felével, jönnek a mérlegek. Kedves mérleg, jól teszi, ha az önben felgyülemlő magas feszültségű energiáknak pozitív kimenetelt biztosít valamilyen erőkifejtés formájában. A házastársi csatározások mindennapossá válása is jel, valamint változtatni kell egymás között. Kedves Skorpió, többet kellene aludnia és pihennie. Az álmosság, a figyelmetlenség nem csak a közlekedésben okozhat galibát, valamilyen fontos adat vagy tény elkerülheti ma a figyelmét. Kedves nyilas, egy kényes üzleti ügyben nagyobb óvatosságra, megfontoltságra lenne szüksége. Most jóvá tehetetlennek tűnő dolgokat is a visszájára fordíthat. Nézzük, milyen napár a bakokra. A békétlenség sem lehet ok az eltávolodásra, az is a szenvedélyük része. Ha eddig azt gondolta volna magáról, hogy ön csak a nyugalmat és a csendes állóvizeket szereti, akkor végre be kell látnia, aki ilyen kapcsolatot ígér önnek, akivel az élet nem csupa konfliktus és küzdelem, az önt mérhetetlenül untatja. Kedves vízöntő, jó híreket kaphat, amik végre megnyugtathatják önt anyagit, kilátásait illetően. A remélt üzleti sikerek végre kezdenek valóra válni, de a további folytatáshoz nem szabad lazsálnia. Végül pedig, kedves halak, bizony önnek is éppen azt kellene megtanulnia, mint kiegészítő jegyének a szűznek. A köszönöm olyan varázsszó, amivel az akarom soha nem ér fel. Mosolyogjon többet és több pozitivitást, kérnek a csillagok öntől. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek a megaslágerek, tartsanak velem!

0: A Vodafonisták döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

slágerek között a kirakatban Balassa gyarmat, Schweik vendéglő a mai ajánlat, borsóleves vajas galuskával, csontleves, Stefánia Vagdalt burgonyapürével, sertéspörkölt nokedlivel. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat sajtleves, tyúkhúsleves, toszkán módra elkészített csirkemell, gombával szárított paradicsommal, rizssel, hasábbal és salátával, sertésszelet jó asszony módra, rizssel, sült burgonyával és salátával, hagymás sült csirkemáj, rizssel, savanyú borkával, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike! Ő
8: örvendek, Jane.
7: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
9: Nem teszek ilyet.
5: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
10: Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét. Az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
11: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
10: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
12: Dél van.
2: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 15-én a mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Rubik Bélát, a Csemadok regionális alelnökét és a Nóta verseny szervezőjét hallják.
14: Alakulása visszanyúlik egészen a 90-es évek elejére, amikor még valamikor Ipolyvarbón kezdődött a magyar nóta énekesek versenye, még csak ilyen bemutató volt, és tulajdonképpen ebből nőtt ki későbbiekben ez országos versenyé, hiszen nem volt ennek a műfajnak országos verseny. Tudjuk, hogy a Csemadok rengeteg különböző kategóriába, témába szervez versenyeket, a versmondástól, a citerásokon keresztül, a néptáncig, a mesemondókig, és hát ez a műfaj nem volt képviselve, holott, ahogy akkor egy 27 évvel ezelőtt, amikor is ennek a hiánypótló versenynek próbáltunk valamilyen teret adni itt a régióban, és hát azóta töretlenül szinte megy, és nagyon sok nótaénekes kapott már arany, ezüst, bronz minősítést, amelyel járhatják gyakorlatilag a Kárpát-medencét és a rádióműsorokat.
12: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgó-Tarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a Salgó-Tarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Máté Györgyöt, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
8: A Dornyai Béla Múzeum idén össze is az iskolákat megszólította, hogy a kínálatunkban lévő kiállításokat, programokat bemutassa, és együttműködjön ezekkel a tanintézményekkel, óvodás kortól egészen a középiskoláig. A kiállításaink, az állandó kiállítások mellett ugye lesznek időszaki tárlataink, például a leventék, cserkészek, úttörők, vagy a képzőművészeti témában lévőek, vagy más témában is. Ezeket ajánlottuk ki, hogy jöjjenek a tanóra keretén belül, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat is ajánlottunk ezekhez a kiállításokhoz, illetve az állandó programjaink közül üvegfestés például, vagy Balázs János raktárlátogatása és egyebek. Ugye itt a másik, amit tudunk kínálni, hogy a szakembereink, mind a történészek, mind a régészek, a művészettörténészek, irodalomtörténészek és néprajzosok előzetes egyeztetés alapján bármelyik tanintézménybe kimenve megtartanak egy-egy ilyen speciális órát vagy valamilyen előadást.
12: Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Német László Általános Iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nod darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Annette és Bernadett különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszék László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. Susán Ferencet, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház művészeti igazgatóját hallják.
9: 24-én szeptemberben újabb premiért mutat be a Zente Ferenc Színház Két néni, ha megindul címmel, amely egy temetői road movie-nak nevezhető két testvérpár találkozása a temetőben gyakorlatilag, amikor kutatják a szüleiket, és ez nagyon izgalmas, érdekes szituációkat szül, néha keserves, egy kis öröm, egy-két könyv, és úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas kikapcsolódást ígér a nézőinknek. Ez nagyon érdekes, hogy az előadás gyakorlatilag elkészült, hiszen Budapesten a Karinti Színházzal közösen mutatjuk be ezt a produkciót, ott már megvolt a premier, itthon készülünk az itthoni bemutatóra, tehát abban már biztosak lehetünk, ami már Pesten bevált, hogy nagyon szerette a közönség, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy Salgótarjánban is nagy siker lesz. Talán egy-két jegy még elérhető, a bemutatóra, illetve az követő két napon játsszuk még az előadást, és természetesen az évad folyamán több alkalommal lesz műsoron a Kamarateremben.
12: Öt ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Megnyerte a Győr Rallit a Széchenyi Vince Ferenc és navigátora Kocsis György. A kétszeres abszolút magyar bajnok páros Skoda Fabia RS Rally 2-vel 53 perc 46,6 másodperces idővel teljesítette az országos bajnokság negyedik futamát. A közel 100 kilométeres 8 gyorsasági szakaszból álló versenyen Klaus Kristóf és Bán Viktor végzett a második helyen 47 másodperces hátránnyal. A dobogó harmadik fokára Tóth Tibor és Szabó József állhatott fel másfél perces lemaradással. A magyar bajnokság utolsó futamát november elején rendezik Szerencsén és környékén.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította.
4: OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. Időjárás.
12: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
5: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
12: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

Nagyon szép napot kívánok az Enikőknek, a Melittáknak, illetve a Máriáknak. Névnapos rovattal megyünk tovább a kirakatban. Vörös Marti Mihály névalkotása az Enikő, jelentése ünő, szarvas tehén. Görög eredetű női név a Melitta, méh, illetve szorgalmas. A Mária bibliai név eredeti héber formája Miriam volt, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. Kedves ünnepeltek, névnaposok, illetve mindazok, akik szeptember 15-én születtek, tehát mindazoknak nagyon-nagyon szép napot kívánok a következő Megaslágerrel.

Filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban a megaslágerek között. Balhé a Rivieren, François Marceau egy nyugdíjba vonult katona, akinek rossz természetét csak felesége Annie képes elviselni. A tekintélyedő és megalkuvást nem ismerő férfi vasököllel uralkodik a családján. Amikor rájön, hogy nagyra becsült felesége 40 évvel ezelőtt megcsalta, egyetlen megoldást lát, hogy beadja a vállókeresetet és szembesíti a volt szeretőt, aki most Nizzában él. De vajon 73 évesen 50 év házasság után tényleg ez a megfelelő reakció? Ez a lépés nem kockáztatja az amúgy is törékeny családi egyensúly felborulását. Kiderül, hogyha megnézik a filmet, ez nem más, mint a Balhé a Rivieren.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Ővid Jane!
11: Örvendek, Jane!
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyet.
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A gödi Németh László általános iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Megnyerte a Győr Rallyt a Széchenyi Vince Ferenc és navigátora Kocsis György. A kétszeres abszolút magyar bajnok páros Skoda Fabia RS Rally 2-vel 53 perc 46,6 másodperces idővel teljesítette az országos bajnokság negyedik futamát. A közel 100 kilométeres 8 gyorsasági szakaszból álló versenyen Klaus Kristóf és Bán Viktor végzett a második helyen 47 másodperces hátránnyal. A dobogó harmadik fokára Tóth Tibor és Szabó József állhatott fel másfél perces lemaradással. A magyar bajnokság utolsó futamát november elején rendezik Szerencsen és környékén. Az árréstop azonnali megszüntetését sürgeti a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. Hétfői közleményük szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra, miközben az infláció csökkentéséhez sem járult hozzá. A szervezet rendkívül elhibázottnak tartja a rendszert, amely szerintük felgyorsította az import termékek térnyerését, és versenyhátrányba hozta a magyar gazdákat. A Fruitweb arra figyelmeztet, az árristopp hosszabb távon helyrehozhatatlan károkat okozhat az ágazatban. A kiskereskedelmi láncok ugyanis a csökkenő profit miatt egyre inkább az olcsóbb, importból származó termékeket részesíthetik előnyben. A szervezet szerint így néhány éven belül eltűnhetnek a hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök a boltok polcairól. A Fruitweb úgy véli, a gazdasági környezet és az infláció jelentős csökkenése már lehetővé teszi az árristopp kivezetését. Magyar vezetésű konzorcium vizsgálja egy hold körül keringő tudományos műhold megvalósíthatóságát. A 4IG Space and Defense Technologies portfólió vállalata, a REMRED az Európai űrügynökséggel kötött szerződést a MoonRAD megvalósíthatósági és előzetes rendszer tervezési szakaszára. A tervek szerint a mintegy 300 kg-os műhold a hold környezetének sugárzását, részecskéit, plazma környezetét és az űridőjárási eseményeket vizsgálná. Az összegyűjtött adatok segíthetik a jövőbeli holdi kutatóállomások, kommunikációs rendszerek és műholdak biztonságosabb tervezését. A nemzetközi programban európai ipari és egyetemi partnerek, valamint a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont is részt vesz. A MoonRAD egyelőre tervezési szakaszban van, megvalósulása esetén pedig fontos magyar hozzájárulás lehet a jövőbeli holdi infrastruktúrához. Megmentettek egy 15 éves fiút, aki két napon át sodródott a nyílt tengeren víz és élelem nélkül Alaszka közelében, közölte 24.hu. Derek Parker Agnang szeptember 4-én indult halászni bátyjával és unokatestvérével a Szent Lőrinc szigetről, de hajójuk felborult. A két férfi nem élte túl a balesetet, holttestüket később megtalálták. A fiút hétfő reggel vette észre a parti őrség helikopterének legénysége, miközben felborult hajóján sodródott. Egy közeli halászhajó legénysége kimentette. A fiatal otthon lábadozik. Édesanyja szerint a fiú a tengeren töltött két nap alatt végig imádkozott. A család a Szentlőrinc-szigeten egy mintegy 800 lakosú faluban él, ahol a halászat fontos szerepet játszik az élelmezésben. Egészen különleges meghívást kapott a NOX, a magyar együttes Kazasztánban az Altaj, azaz a Türk Világ Aranybölcsője Fesztiválon képviselhette Magyarországot egyedüli magyar előadóként. Péter Szabó Szilvia, az együttes énekese elmondta, először azt hitték, valaki tréfát űz velük, csak a későbbi egyeztetések után vált egyértelművé, hogy valóban számítanak rájuk. A fesztiválra olyan országokból hívtak előadókat, amelyek népei több mint 1000 éve az Altaj térségéből vándoroltak el, és előadóik a hagyományokat is őrzik. A NOX egy több ezer hektáros nemzeti parkban mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra, az együttes jövőre ünnepi fennállásának 25. évfordulóját.
3: Időjárás.
0: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
3: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
8: Nagyot szól.
11: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mixárd Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Többféle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 TT-s terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard TT fenn egyedi építésű modelljei is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szobaterepasztal lesz. A 16. vasútmodell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mixárd Kálmán művelődési központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

Mit van és ne légy mindig mohó, édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon, senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején, bátran hív segítségül a minden.

szerelem és titkok a második világháborús Velencében, a röpke találkozások és időtlen szerelmek lebilincselő regényében. Napi könyvajánló rovatunkban ma a Rice Bowen könyvét ajánlom önöknek, ez nem más, mint a Velencei vázlatfüzet. 1938 a rajztanár Juliet Browning megérkezik a romantikus Velencébe, a városba, amely a tanítványainak a történelmet, a művészetet és a szépséget jelenti. A fiatal nő számára megrázó emlékeket és egy esélyt arra, hogy újra találkozzon Leonardo da Rossival, a férfival, akit szeret. 2001 Caroline Grant megpróbálja elfogadni, hogy házassága véget ért, amikor váratlan örökséget kap. Szeretett nagynénje letti egy vázlatfüzetet, 3 kulcsot, és egy utolsó, elsuttogott szót hagy rá, Velence. A küldetése? Szétszórni Juliet Letty Browning hamvait a városban, amelyet úgy szeretett, és megfejteni a több mint 60 éve elrejtett titkokat. Nagyon jó kis könyv, érdemes beszerezni Rice Bowentől a Velencei vázlatfüzetet.

Kovács Mózis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban a Megas lágerek között. Balassagyarmaton a gyerekekkel érdemes megnézni a Márcipilámit, illetve a Ted és a Csodalámpa című animációs filmet, délután 2-től mind a két filmet, Életfutár 3:43-tól és 4:30-tól, Oasis Don't Look Back in Anger egy dokumentumfilm 3 órától, Átkozott boszorkák második rész Sandra Bullockkal és Nicole Kidmannel a főszerepben, nagyon jó film, érdemes megnézni, 16:30-tól és 20:45-tól. Lesz egy dráma is, Akik igazán számítanak címmel, 16:00-tól. Inside Out köztünk járnak 17:30-től. Hope, remény, 16:30-tól. El Camino, találd meg az utat, 18:00-tól. 20:30-kor pedig Balszerencse akcióban egy vígjáték, Tériszony egy dráma, és Torrente 6 egy akció vígjáték, az Elnöki ügy. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyító.

0: folyamaton a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike! Ő
5: Örvendek, Jane.
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet.
4: Úristen!
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: 14 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Az árréstop azonnali megszüntetését sürgeti a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. Hétfői közleményük szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra, miközben az infláció csökkentéséhez sem járult hozzá. A szervezet rendkívül elhibázottnak tartja a rendszert, amely szerintük felgyorsította az import termékek térnyerését és versenyhátrányba hozta a magyar gazdákat. A Fruitweb arra figyelmeztet, az árristop hosszabb távon helyrehozhatatlan károkat okozhat az ágazatban. A kiskereskedelmi láncok ugyanis a csökkenő profit miatt egyre inkább az olcsóbb, importból származó termékeket részesíthetik előnyben. A szervezet szerint így néhány éven belül eltűnhetnek a hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök a boltok polcairól. A Fruitweb úgy véli, a gazdasági környezet és az infláció jelentős csökkenése már lehetővé teszi az árristop kivezetését. Szigorúbb büntetésekre számíthatnak szeptembertől Szlovákiában azok az autósok, akik jelentősen túllépik a megengedett sebességet, írja az újszó.com. Lakott területen az 50 településen kívül pedig a 60 km/órát meghaladó túllépésért helyszíni bírságként 500 és 1000 euró közötti összeget szabhatnak ki. Közigazgatási eljárásban a büntetés akár 1300 euró is lehet. Emellett 6 hónaptól 3 évig terjedő vezetéstől eltiltás is kiszabható. A rendőrség szerint a nagy sebesség jelentősen növeli a reakció és végtávolságot, így a súlyos balesetek kockázatát is. A módosított közlekedési törvény többek között a gyalogátkelő helyek és a kis elektromos járművek szabályait is érinti. Megmentettek egy 15 éves fiút, aki 2 napon át sodródott a nyílt tengeren víz és élelem nélkül Alaszka közelében, közölte 24.hu. Derek Parker Agnang szeptember 4-én indult halászni bátyjával és unokatestvérével a Szent Lőrinc szigetről, de hajójuk felborult. A 2 férfi nem élte túl a balesetet, holttestüket később megtalálták. A fiút hétfő reggel vette észre a parti őrség helikopterének legénysége, miközben felborult hajóján sodródott. Egy közeli halászhajó legénysége kimentette. A fiatal otthon lábadozik. Édesanyja szerint a fiú a tengeren töltött 2 nap alatt végig imádkozott. A család a Szent Lőrinc szigeten egy mintegy 800 lakosú faluban él, ahol a halászat fontos szerepet játszik az élelmezésben.
10: Időjárás.
9: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
9: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
11: Nagyot szól.
13: Indul az újabb óra, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Most pedig jöjjön egy igazán lendületes dancepop felvétel a svéd elektronikus zenei duótól, a Galantis-től. A formációt Christian Carlsson és Linus Eklöv alapította, és az elmúlt években olyan slágerekkel váltak világszerte ismerté, mint például a Runaway. Az iFly is hozza azt a felszabadult energiát, energikus hangzást, amely miatt a Galantis zenéje annyira szerethető. Érkezik tehát az iFly itt a Megafonban.

csak a penész ellen, folytatjuk tovább a kirakatot, jön az életmód rovat. Érdemes ruhaszárítás után kiszellőztetni a használatban lévő törölközőket, sem a fürdőszobában kellene kiteregetni. A szakemberek azt javasolják, hogy a hideg falak előtt álló szekrények mögött, ha lehetséges, hagyjunk 10 centis szellőző rést, és vehetünk párátlanítót is. Természetesen nem mindenki él olyan lakásban, ahol ezek maradéktalanul megvalósíthatók, így szembe kell néznünk a penészedéssel. Vásárolhatunk bolti penészírtókat, amelyek többnyire klórral végzik a csírátlanítást, amelynek viszont a gőze veszélyes. Szerencsére van természetes és otthon is elkészíthető penészírtószer, de ne feledjük, ezekkel mindig csak a tüneteket kezeljük, hogy örökre kiírtsuk a fekete foltokat, a vizesedést kell kizárni. Hamarosan folytatjuk tovább mai témánkat, előtte zenélünk.

természetes megoldások a penész ellen, folytatjuk tovább napi témánkat, és ez az életmód rovat a kirakatban. Az ecet, a 20%-os ecet a gombák és a baktériumok több mint 80%-át elpusztítja. Érdemes szórófejes pumpát használni és alaposan átitatni az érintett részt. A legtöbb felületen alkalmazhatjuk, de a természetes fának nem tesz jót, és arra ügyeljünk, hogy az ecet megöli ugyan a gombát, de a foltokat nem tünteti el, tehát sajnos a fal felületet tavasszal majd át kell festeni. A teafa olajjal kapcsolatban pedig a természet leghatékonyabb fertőtlenítő szeréről van szó. Bár magasabb ára miatt nagy foltok ellen nem biztos, hogy a legjobb választás, 2 deci vízhez 1 teáskanálnyi olajat használjunk. Higítatlanul csöppentsünk hetente pár cseppet ezekre a felületekre, és fogkefével dörzsöljük át, ezzel ellehetetleníthetjük a penész életterét. Végül pedig nem más, mint a grapefruit mag és a citrommag kivonat. Maradva az illóolajoknál, a citrusok magjából sajtott kivonat a polifenoloknak és a naringinnek köszönhetően szintén remek baktérium és gombaülő, az illata azonban nem olyan intenzív, mint a teafa olajé. Adagolni és használni is ugyanúgy érdemes, mint a teafa olajat. Ezek voltak tehát a természetes módok a penész ellen, még lehet 70%-os alkoholt is használni, illetve szódabikarbónát is. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
3: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
2: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
3: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
2: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Kisebb földrengést mértek hétfő kora reggel a magyar-horvát határ közelében. A HunRen Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Rádió Szeizmológiai Obszervatóriumának műszerei szerint szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földmozgás történt. A rengés középpontja a Baranya vármegyei Sejétől mintegy 18 kilométerre a magyar-horvát határ közelében volt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a földrengéssel kapcsolatban nem érkezett lakossági bejelentés sem az obszervatóriumhoz, sem a katasztrófavédelemhez. A 2,5-ös magnitúdójú rengés általában csak kisebb mértékben érzékelhető, és jellemzően nem okoz károkat. A szakemberek folyamatosan figyelik a térség szeizmikus aktivitását. Egészen különleges meghívást kapott a NOX, a magyar együttes Kazasztánban az Altaj, azaz a Türk Világ Aranybölcsője Fesztiválon képviselhette Magyarországot egyedüli magyar előadóként. Péter Szabó Szilvia, az együttes énekese elmondta, először azt hitték, valaki tréfát űz velük, csak a későbbi egyeztetések után vált egyértelművé, hogy valóban számítanak rájuk. A fesztiválra olyan országokból hívtak előadókat, amelyek népei több mint 1000 éve az Altaj térségéből vándoroltak el, és előadóik a hagyományokat is őrzik. A NOX egy több ezer hektáros nemzeti parkban mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra, az együttes jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
9: Időjárás.
5: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyekiautóház.hu.
12: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
14: Nagyon szól.
16: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája, ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani, egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője, Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni, és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

Ha meg akarjuk hosszabbítani a nyarat, akkor itt az ideje, hiszen idén ősszel akár 32%-kal kevesebbe kerül egy szervezett nyaralás, mint a főszezonban. Napi nagyvilágrovatunkkal folytatjuk tovább. Észak-Afrika gyöngyszeme az egyik legközkedveltebb úti cél ősszel a strandolás megszállottjainak és a történelem szerelmeseinek is. Budapesttől Tunézia mindössze 2 óra alatt elérhető repülővel. A nappali hőmérséklet az őszi hónapokban is 30 fok felett van, 26-27 fokos tenger maximálisan alkalmas a fürdésre. Szuszban a mai napig a csodájára járnak a 13 méter magas várfallal körülvett ribaterődnek, vagy a 30 méter magas világító toronynak, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az egész városra. A városközpontban Medina szűk kis utcácskáin és bazáraiban sétálva az ember úgy érezheti, mintha egy filmbe csöppent volna. Érdemes megnézni ősszel Tunéziát. Hamarosan folytatjuk tovább Görögországgal, de előtte zene.

Nagyvilágra volt a kirakatban, benne pedig Görögország, Görögország fővárosa Atén. Aténban még szeptember végén is kellemes 25 fokos melegek lesznek, de a népszerű görög szigeteken is október elejéig nyúlik a strandidő. A tenger hőmérséklete őszelején körülbelül 23 fok. Rodosz Európa egyik legnaposabb pontja. Görögország negyedik legnagyobb szigete évi 3000 napsütéses órával büszkélkedhet. A strandolás mellett érdemes felkeresni a festői falvakat és a történelmi műemlékeket. A kirándulni vágyókat pedig a világ legrégebbi parkja, a Rodini és a színes lepkékkel teli Pillangó völgy várja. Olaszországba is érdemes kirándulni egy nagyot, például Firenzébe. Az Arno folyó partján fekvő Firenze bővelkedik reneszánsz és középkori műemlékekben és múzeumokban. Érdemes megnézni az 1334-ben készült Giotto tornyát, ami egy 84,7 méteres gótikus harangtorony, melyet márványberakás fed, és nem mellesleg Firenze ősszel sokkal kellemesebb, mint nyáron, mert nincs 40 fok. Érdemes tehát Olaszországban is kirándulni idén ősszel.

0: Délután 4 óra van, a Mega slágerek pörögnek tovább éjjel-nappal itt a Megafonban, a Kirakatnak viszont vége már, holnap ismét várom Önöket 10 órától. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike!
11: Örvendek, Jane.
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyet.
10: Úristen!
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
7: Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
6: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
7: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
3: Reklámot hallottak.
13: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nott darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Annette és Bernadette különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszék László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat, a rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Trump szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök más orosz célpontokat támadhat, de a dízel üzemanyag termelést nem szabad megbénítani, mert az üzemanyag hiányt okoz. Ukrajna az elmúlt hónapokban számos dróntámadást hajtott végre orosz finomítók és üzemanyagraktárak ellen, és az jelentősen visszavetette az oroszországi termelést. Kijev szerint a finomítók legitim katonai célpontok, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Trump a világpiaci üzemanyagárak emelkedését az orosz-ukrán háború mellett a közel-keleti konfliktussal is összefüggésbe hozta. Az Egyesült Államokban a dízel ára már meghaladta a gallononkénti 6 dollár.
12: Időjárás.
13: Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
13: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: A Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Német László Általános Iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie.
0: Közlekedés.
1: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Yeah, you should take it off.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
9: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
10: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
9: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
10: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
9: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
11: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike! Ővid Jane!
5: Örvendek, Jane!
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet.
4: Úristen!
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi Rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versenyén nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Német László általános iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie.
7: Közlekedés.
8: Ma nappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog ékszerüzlet.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 15-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipolyvarbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Rubik Bélát, a Csemadok regionális alelnökét és a nóta verseny szervezőjét hallják.
9: Alakulása visszanyúlik egészen a 90-es évek elejére, amikor még valamikor Ipolyvarbón kezdődött a magyar nóta énekesek versenye, még csak ilyen bemutató volt, és tulajdonképpen ebből nőtt ki későbbiekben ez országos versenyé, hiszen nem volt ennek a műfajnak országos verseny. Tudjuk, hogy a Csemadok rengeteg különböző kategóriába, témába szervez versenyeket, a versmondástól, a citerásokon keresztül, a néptáncig, a mesemondókig, és hát ez a műfaj nem volt képviselve, holott, ahogy akkor egy 27 évvel ezelőtt, amikor is ennek a hiánypótló versenynek próbáltunk valamilyen teret adni itt a régióban, és hát azóta töretlenül szinte megy, és nagyon sok nótaénekes kapott már arany, ezüst, bronz minősítést, amelyel járhatják gyakorlatilag a Kárpát-medencét és a rádióműsorokat.
7: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Máté Györgyöt, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
10: A Dornyai Béla Múzeum idén össze is az iskolákat megszólította, hogy a kínálatunkban lévő kiállításokat, programokat bemutassa, és együttműködjön ezekkel a tanintézményekkel, óvodás kortól egészen a középiskoláig. A kiállításaink, az állandó kiállítások mellett ugye lesznek időszaki tárlataink, például a Leventé cserkészek úttörők, vagy a képzőművészeti témában lévőek, vagy más témában is. Ezeket ajánlottuk ki, hogy jöjjenek a tanóra keretén belül, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat is ajánlottunk ezekhez a kiállításokhoz, illetve az állandó programjaink közül, festés például, vagy Balázs János raktárlátogatása és egyebek. Ugye itt a másik, amit tudunk kínálni, hogy a szakembereink, mind a történészek, mind a régészek, a művészettörténészek, irodalomtörténészek és néprajzosok előzetes egyeztetés alapján bármelyik tanintézménybe kimenve megtartanak egy-egy ilyen speciális órát vagy valamilyen előadást.
7: Aktív közlekedésre ösztönzik a Gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A Gödi Németh László általános iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nott darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Annette és Bernadette különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszék László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. Susán Ferencet, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház művészeti igazgatóját hallják.
1: 24-én szeptemberben újabb premiért mutat be a Zente Ferenc Színház Két néni, ha megindult címmel, amely egy temetői road movie-nak nevezhető két testvérpár találkozása a temetőben gyakorlatilag, amikor kutatják a szüleiket, és ez nagyon izgalmas, érdekes szituációkat szül, néha keserves, egy kis öröm, egy-két könyv, és úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas kikapcsolódást ígér a nézőinknek. Ez nagyon érdekes, hogy az előadás gyakorlatilag elkészült, hiszen Budapesten a Karinti Színházzal közösen mutatjuk be ezt a produkciót, ott már megvolt a premier, itthon készülünk az itthoni bemutatóra, tehát abban már biztosak lehetünk, ami már Pesten bevált, hogy nagyon szerette a közönség, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy Salgótarjánban is nagy siker lesz. Talán egy-két jegy még elérhető, a bemutatóra, illetve az követő két napon játsszuk még az előadást, és természetesen az évad folyamán több alkalommal lesz műsoron a kamarateremben.
7: 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt tereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket, és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Megnyerte a Győr Rallyt a Széchenyi Vince Ferenc és navigátora Kocsis György. A kétszeres abszolút magyar bajnok páros Skoda Fabia RS Rally 2-vel 53 perc 46,6 másodperces idővel teljesítette az országos bajnokság negyedik futamát. A közel 100 kilométeres 8 gyorsasági szakaszból álló versenyen Klaus Kristóf és Bán Viktor végzett a második helyen 47 másodperces hátránnyal. A dobogó harmadik fokára Tóth Tibor és Szabó József állhatott fel másfél perces lemaradással. A magyar bajnokság utolsó futamát november elején rendezik Szerencsén és környékén.
6: Közlekedés.
7: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Algótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
8: Mega jó hangulatban.
11: Megafon. Nagyot szól.

Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Gyere, Magic Mike!
6: Örvendek, Jane.
5: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
7: Nem,
5: mutasd
7: nem
5: meg.
7: Teszek ilyet.
5: Úristen!
0: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
0: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: 19 óra van.
9: Itt a Megafon. Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A gödi Németh László általános iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Megnyerte a Győr Rallit a Széchenyi Vince Ferenc és navigátora Kocsis György. A kétszeres abszolút magyar bajnok páros Skoda Fabia RS Rally 2-vel 53 perc 46,6 másodperces idővel teljesítette az országos bajnokság negyedik futamát. A közel 100 kilométeres 8 gyorsasági szakaszból álló versenyen Klaus Kristóf és Bán Viktor végzett a második helyen 47 másodperces hátránnyal. A dobogó harmadik fokára Tóth Tibor és Szabó József állhatott fel másfél perces lemaradással. A magyar bajnokság utolsó futamát november elején rendezik Szerencsen és környékén. Az árréstop azonnali megszüntetését sürgeti a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. Hétfői közleményük szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra, miközben az infláció csökkentéséhez sem járult hozzá. A szervezet rendkívül elhibázottnak tartja a rendszert, amely szerintük felgyorsította az import termékek térnyerését és versenyhátrányba hozta a magyar gazdákat. A Fruitweb arra figyelmeztet, az árristop hosszabb távon helyrehozhatatlan károkat okozhat az ágazatban. A kiskereskedelmi láncok ugyanis a csökkenő profit miatt egyre inkább az olcsóbb importból származó termékeket részesíthetik előnyben. A szervezet szerint így néhány éven belül eltűnhetnek a hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök a boltok polcairól. A Fruitweb úgy véli, a gazdasági környezet és az infláció jelentős csökkenése már lehetővé teszi az árréstop kivezetését. Magyar vezetésű konzorcium vizsgálja egy hold körül keringő tudományos műhold megvalósíthatóságát. A 4IG Space and Defense Technologies portfólió vállalata, a REMRED, az Európai űrügynökséggel kötött szerződést a MoonRAD megvalósíthatósági és előzetes rendszertervezési szakaszára. A tervek szerint a mintegy 300 kg-os műhold a Hold környezetének sugárzását, részecskéit, plazma környezetét és az űridőjárási eseményeket vizsgálná. Az összegyűjtött adatok segíthetik a jövőbeli holdi kutatóállomások, kommunikációs rendszerek és műholdak biztonságosabb tervezését. A nemzetközi programban európai, ipari és egyetemi partnerek, valamint a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont is részt vesz. A Munrád egyelőre tervezési szakaszban van, megvalósulása esetén pedig fontos magyar hozzájárulás lehet a jövőbeli holdi infrastruktúrához. Megmentettek egy 15 éves fiút, aki két napon át sodródott a nyílt tengeren víz és élelem nélkül Alaszka közelében, közölte 24.hu. Derek Parker Agnang szeptember 4-én indult halászni bátyjával és unokatestvérével a Szent Lőrinc szigetről, de hajójuk felborult. A két férfi nem élte túl a balesetet, holttestüket később megtalálták. A fiút hétfő reggel vette észre a parti őrség helikopterének legénysége, miközben felborult hajóján sodródott. Egy közeli halászhajó legénysége kimentette. A fiatal otthon lábadozik. Édesanyja szerint a fiú a tengeren töltött két nap alatt végig imádkozott. A család a Szent Lőrinc szigeten egy mintegy 800 lakosú faluban él, ahol a halászat fontos szerepet játszik az élelmezésben. Egészen különleges meghívást kapott a NOX, a magyar együttes Kazasztánban az Altaj, azaz a Türk Világ Aranybölcsője Fesztiválon képviselhette Magyarországot egyedüli magyar előadóként. Péter Szabó Szilvia, az együttes énekese elmondta, először azt hitték, valaki tréfát űz velük, csak a későbbi egyeztetések után vált egyértelművé, hogy valóban számítanak rájuk. A fesztiválra olyan országokból hívtak előadókat, amelyek népei több mint 1000 éve az Altaj térségéből vándoroltak el, és előadóik a hagyományokat is őrzik. A NOX egy több ezer hektáros nemzeti parkban mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra, az együttes jövőre ünnepi fennállásának 25. évfordulóján.
9: Közlekedés.
10: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: kell.
1: Újra itt vannak a 80-as évek legnagyobb slágerei.
2: Megafon. Élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgótarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nott darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Annette és Bernadette különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszég László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat, a rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpálya modelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Trump szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök más orosz célpontokat támadhat, de a dízel üzemanyag termelést nem szabad megbénítani, mert az üzemanyag hiányt okoz. Ukrajna az elmúlt hónapokban számos drón támadást hajtott végre orosz finomítók és üzemanyagraktárak ellen, és az jelentősen visszavetette az oroszországi termelést. Kijev szerint a finomítók legitim katonai célpontok, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Trump a világpiaci üzemanyagárak emelkedését az orosz-ukrán háború mellett a közel-keleti konfliktussal is összefüggésbe hozta. Az Egyesült Államokban a dízel ára már meghaladta a gallononkénti 6 dollár.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Az árréstop azonnali megszüntetését sürgeti a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. Hétfői közleményük szerint az intézkedés kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra, miközben az infláció csökkentéséhez sem járult hozzá. A szervezet rendkívül elhibázottnak tartja a rendszert, amely szerintük felgyorsította az import termékek térnyerését és versenyhátrányba hozta a magyar gazdákat. A Fruitweb arra figyelmeztet, az árréstop hosszabb távon helyrehozhatatlan károkat okozhat az ágazatban. A kiskereskedelmi láncok ugyanis a csökkenő profit miatt egyre inkább az olcsóbb, importból származó termékeket részesíthetik előnyben. A szervezet szerint így néhány éven belül eltűnhetnek a hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök a boltok polcairól. A Fruitweb úgy véli, a gazdasági környezet és az infláció jelentős csökkenése már lehetővé teszi az árréstop kivezetését. Szigorúbb büntetésekre számíthatnak szeptembertől Szlovákiában azok az autósok, akik jelentősen túllépik a megengedett sebességet, írja az újszó.com. Lakott területen az 50 településen kívül pedig a 60 km/h meghaladó túllépésért helyszíni bírságként 500 és 1000 euró közötti összeget szabhatnak ki. Közigazgatási eljárásban a büntetés akár 1300 euró is lehet. Emellett 6 hónaptól 3 évig terjedő vezetéstől eltiltás is kiszabható. A rendőrség szerint a nagy sebesség jelentősen növeli a reakció és féktávolságot, így a súlyos balesetek kockázatát is. A módosított közlekedési törvény többek között a gyalogátkelő helyek és a kis elektromos járművek szabályait is érinti. Megmentettek egy 15 éves fiút, aki 2 napon át sodródott a nyílt tengeren víz és élelem nélkül Alaszka közelében, közölte 24.hu. Derek Parker Agnang szeptember 4-én indult halászni bátyjával és unokatestvérével a Szent Lőrinc szigetről, de hajójuk felborult. A 2 férfi nem élte túl a balesetet, holttestüket később megtalálták. A fiút hétfő reggel vette észre a parti őrség helikopterének legénysége, miközben felborult hajóján sodródott. Egy közeli halászhajó legénysége kimentette. A fiatal otthon lábadozik. Édesanyja szerint a fiú a tengeren töltött 2 nap alatt végig imádkozott. A család a Szent Lőrinc szigeten egy mintegy 800 lakosú faluban él, ahol a halászat fontos szerepet játszik az élelmezésben.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 15-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Szeptember 20-áig várják a jelentkezőket az októberben Ipolynéken megrendezendő 27. őszi Rózsa Kárpát-medencei magyar nóta énekes minősítő versenyre. A megmérettetés több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A kezdeményezés a 90-es évek elején Ipoly-Varbón indult, kezdetben még bemutatóként. Azóta országos, majd Kárpát-medencei rangú versennyé nőtte ki magát, amely hiánypótló szerepet tölt be a magyar nóta műfajában. Rubik Béla, a Csemadok regionális alelnöke, a rendezvény szervezője a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a versenyen elsősorban az idősebb generáció képviselteti magát, de szeretnék a fiatalokat is megszólítani és bevonni. A megmérettetésre a Kárpát-medence több pontjáról, magyar közösségekből is érkeznek énekesek. Az elmúlt 27 évben számos versenyző szerzett arany, ezüst vagy bronz minősítést, közülük többen pedig a Kárpát-medencében és rádióműsorokban is bemutatkozhattak. Rubik Bélát, a Csemadok regionális alelnökét és a Nóta verseny szervezőjét hallják.
4: Alakulása visszanyúlik egészen a 90-es évek elejére, amikor még valamikor Ipolyvarbón kezdődött a magyar nóta énekesek versenye, még csak ilyen bemutató volt, és tulajdonképpen ebből nőtt ki későbbiekben ez országos versenyé, hiszen nem volt ennek a műfajnak országos verseny. Tudjuk, hogy a Csemadok rengeteg különböző kategóriába, témába szervez versenyeket, a versmondástól, a citerásokon keresztül, a néptáncig, a mesemondókig, és hát ez a műfaj nem volt képviselve, holott, ahogy akkor egy 27 évvel ezelőtt, amikor is ennek a hiánypótló versenynek próbáltunk valamilyen teret adni itt a régióban, és hát azóta töretlenül szinte megy, és nagyon sok nótaénekes kapott már arany, ezüst, bronz minősítést, amelyel járhatják gyakorlatilag a Kárpát-medencét és a rádióműsorokat.
1: A fiatalok élményszerűen közvetlen tapasztalatokon keresztül ismerjék meg a térség kulturális és történelmi örökségét. Ezt szeretné elérni a Salgó-Tarjáni Tornyai Béla Múzeum, amely ezért számos programot kínál a tanév során a salgó-tarjáni és környékbeli iskoláknak. A múzeum idén ősszel is megkereste a tanintézményeket, hogy bemutassa kínálatát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, tudta meg a Megafon. Máté György, az intézmény néprajzos múzeológusa elmondta, az állandó tárlatok mellett időszaki kiállításokat is ajánlanak a diákoknak, többek között a leventék, cserkészek és úttörők történetéről, valamint képzőművészeti témákban. A kiállításokhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódhatnak, emellett üvegfestés, valamint Balázs János raktárlátogatás is szerepel a programok között. A múzeum szakemberei előzetes egyeztetés alapján az iskolákba is ellátogatnak, ahol speciális órákat és előadásokat tartanak. Máté Györgyöt, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
5: Dornyai Béla Múzeum idén össze is az iskolákat megszólította, hogy a kínálatunkban lévő kiállításokat, programokat bemutassa, és együttműködjön ezekkel a tanintézményekkel, óvodáskortól egészen a középiskoláig. A kiállításaink, az állandó kiállítások mellett ugye lesznek időszaki tárlataink, például a leventék, cserkészek, úttörők, vagy a képzőművészeti témában lévőek, vagy más témában is. Ezeket ajánlottuk ki, hogy jöjjenek a tanóra keretén belül, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat is ajánlottunk ezekhez a kiállításokhoz, illetve az állandó programjaink közül üvegfestés például, vagy Balázs János raktárlátogatása és egyebek. Ugye itt a másik, amit tudunk kínálni, hogy a szakembereink, mind a történészek, mind a régészek, a művészettörténészek, irodalomtörténészek és néprajzosok előzetes egyeztetés alapján bármelyik tanintézménybe kimenve megtartanak egy-egy ilyen speciális órát vagy valamilyen előadást.
1: aktív közlekedésre ösztönzik a gödi iskolásokat és családtagjaikat a szeptember 15-e és 22-e között rendezett mobilitási héten. A gödi Németh László általános iskola tanulói gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A program célja, hogy a reggeli iskolába induláskor minél többen válasszák a környezetbarát közlekedési formákat. Közös kerékpározást is szerveznek, a biciklisek Bócsáról és az Újtelepről indulnak, útközben pedig további résztvevők is csatlakozhatnak. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárul az iskolában. A gyerekeket ezen a napon több program várja, köztük aszfaltrajzverseny, akadálypálya, kerékpáros szépségverseny és kreszteszt. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy lehetőség szerint együtt válasszák az aktív közlekedést. Új premierre készülnek a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, értesült a Megafon Rádió. Susán Ferenc, a teátrum művészeti igazgatója elmondta, budapesti bemutatója után Salgótarjánban is debütál a Zente Ferenc Színház új kamaratermi előadása, a Két néni, ha megindul. Pierre Nod darabját a Fővárosi Karinti Színházzal közösen állította színpadra a Salgótarjáni Teátrum. Részletezte, a fekete humorú szürreális bohózat két idősödő testvér, Anett és Bernadett különös utazását mutatja be, akik édesanyjuk halála után egy urnával a kezükben indulnak útnak, hogy felkutassák 25 éve elhunyt édesapjuk sírját. A történetben a gyász, az emlékek, az abszurd helyzetek és a humor keveredik. Keszék László rendezését Vándor Éva és Kökényesi Ági főszereplésével szeptember 24-én mutatják be Salgótarjánban, majd 25-én és 26-án is látható lesz. Susán Ferenc elmondása szerint a budapesti közönség siker alapján Salgótarjánban is nagy érdeklődésre számítanak. Susán Ferencet, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház művészeti igazgatóját hallják.
3: 24-én szeptemberben újabb premiért mutat be a Zente Ferenc Színház Két néni, ha megindul címmel, amely egy temetői road movie-nak nevezhető két testvérpár találkozása a temetőben gyakorlatilag, amikor kutatják a szüleiket, és ez nagyon izgalmas, érdekes szituációkat szül, néha keserves, egy kis öröm, egy-két könyv, és úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas kikapcsolódást ígér a nézőinknek. Ez nagyon érdekes, hogy az előadás gyakorlatilag elkészült, hiszen Budapesten a Karinti Színházzal közösen mutatjuk be ezt a produkciót. Ott már megvolt a premier, itthon készülünk az itthoni bemutatóra, tehát abban már biztosak lehetünk, ami már Pesten bevált, hogy nagyon szerette a közönség, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy Salgótarjánban is nagy siker lesz. Talán egy-két jegy még elérhető, a bemutatóra, illetve azt követő két napon játsszuk még az előadást, és természetesen az évad folyamán több alkalommal lesz műsoron a kamarateremben.
1: 5 ember tartóztatott le a bíróság a Salgótarjánban folytatott kábítószerkereskedelem miatt, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára egy 30 éves férfit, 38 éves élettársát, a nő 31 éves húgát, valamint további két ismerősüket helyezték le tartóztatásba. A nyomozás szerint a két testvér, egyikük élettársa és ismerősük 2025 nyara óta közösen kokaint és kanabiszt szereztek be, majd értékesítették a Salgótarjánban. A kábítószert lakóhelyükön adták át, de megrendelés esetén autóval a megbeszélt helyszínre is kiszállították. A gyanúsítottak maguk is rendszeresen fogyasztottak drogokat. A rendőrség több helyszínen tartott kutatást. Kábítószergyanús anyagokat, digitális mérlegeket, tasakokat, a kereskedelemhez használt eszközöket és csaknem 2 millió forint készpénzt foglaltak le. Megnyerte a Győr Rallyt a Széchenyi Vince Ferenc és navigátora Kocsis György. A kétszeres abszolút magyar bajnok páros Skoda Fabia RS Rally 2-vel 53 perc 46,6 másodperces idővel teljesítette az országos bajnokság negyedik futamát. A közel 100 kilométeres 8 gyorsasági szakaszból álló versenyen Klaus Kristóf és Bán Viktor végzett a második helyen 47 másodperces hátránnyal. A dobogó harmadik fokára Tóth Tibor és Szabó József állhatott fel másfél perces lemaradással. A magyar bajnokság utolsó futamát november elején rendezik Szerencsen és környékén.
2: Közlekedés.
1: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Nagy arányú családi pótlék emelést ígért jövőre Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint az emelésre a 2027-es költségvetésben kerül sor, miközben a kabinetnek a költségvetési hiány csökkentését és az állam finanszírozási költségeinek mérséklését is szem előtt kell tartania. A gyermekvédelemben dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első része novemberben, a második januárban érkezik. A miniszterelnök szerint a gyermekvédelmi rendszer összeomlás közeli állapotban van, ezért már most krízis alapot hoztak létre. Ebből szakmai programokat indítanak, és 180 új férőhelyet is kialakítanak. Magyar Péter közölte, a parlamentnek benyújtják az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot is, emellett elindul az alkotmányozás. A kormányfő szerint új alkotmányt és választójogi törvényt szeretnének, a folyamatba pedig szakembereket és több társadalmi csoport képviselőit is bevonnák. Az új alkotmányt népszavazásnak kellene megerősítenie. Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos vezeti a jövőben az országos mentőszolgálatot. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter nyílt pályázatot követően nevezte ki az új főigazgatót. A 9 pályázóból 6-ot hallgattak meg személyesen, a döntésnél szakmai tapasztalatot, vezetői készségeket, szervezetfejlesztési elképzeléseket és a betegbiztonság javítását is értékelték. Konstantinovics Miklós egész szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáron pedig már megbízott főigazgatóként dolgozott. 5 éves megbízatása alatt többek között a mentők kiérkezési idejének rövidítése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint a betegbiztonság javítása lesz a feladata. Emellett ki kell dolgozni a mentő dolgozók életpályamodelljét, és meg kell újítania a szervezeti kultúrát és működést is. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar mentőszolgálat ismét az európai élvonalhoz tartozzon. Kisebb földrengést mértek hétfő kora reggel a magyar-horvát határ közelében. A HunRen Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Rádió Szeizmológiai Obszervatóriumának műszerei szerint szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földmozgás történt. A rengés középpontja a Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre a magyar-horvát határ közelében volt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a földrengéssel kapcsolatban nem érkezett lakossági bejelentés sem az obszervatóriumhoz, sem a katasztrófavédelemhez. A 2,5-ös magnitúdójú rengés általában csak kisebb mértékben érzékelhető, és jellemzően nem okoz károkat. A szakemberek folyamatosan figyelik a térség szeizmikus aktivitását. Egészen különleges meghívást kapott a NOX, a magyar együttes Kazasztánban az Altaj, azaz a Türk Világ Aranybölcsője Fesztiválon képviselhette Magyarországot egyedüli magyar előadóként. Péter Szabó Szilvia, az együttes énekese elmondta, először azt hitték, valaki tréfát űz velük, csak a későbbi egyeztetések után vált egyértelművé, hogy valóban számítanak rájuk. A fesztiválra olyan országokból hívtak előadókat, amelyek népei több mint 1000 éve az Altaj térségéből vándoroltak el, és előadóik a hagyományokat is őrzik. A NOX egy több ezer hektáros nemzeti parkban mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra, az együttes jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóján.
2: Közlekedés.
1: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Algótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 16-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tart. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előre fizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Az Opten szerint az augusztusi adatokat az ítélkezési szünet, az ünnepi hosszú hétvége és a nyári visszafogottabb ügyfélforgalom is befolyásolhatta, ezért a visszaesés egyelőre inkább szezonális hatásokkal magyarázható. A rapper Macklemore-t palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Macklemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha Macklemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tart. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csaknem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csaknem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Az Opten szerint az augusztusi adatokat az ítélkezési szünet, az ünnepi hosszú hétvége és a nyári, visszafogottabb ügyfélforgalom is befolyásolhatta, ezért a visszaesés egyelőre inkább szezonális hatásokkal magyarázható. A rapper Macklemore-t Palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Macklemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha Macklemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vega slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Az Opten szerint az augusztusi adatokat az ítélkezési szünet, az ünnepi hosszú hétvége és a nyári visszafogottabb ügyfélforgalom is befolyásolhatta, ezért a visszaesés egyelőre inkább szezonális hatásokkal magyarázható. A rapper Macklemore-t palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt,